0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Augusztus 14-e péntek hajnal van, végre itt a hét utolsó munkanapja, úgyhogy tarts ki, már nagyon közel a hétvége. Rögtön kezdjük is a köszöntésekkel. Ma a Marcellokat ünnepeljük, úgyhogy ha van Marcella a baráti körödben, a kollégák között, ma családban, vagy történetesen épp te vagy az, akkor nagyon boldog névnapot kívánok, a születésnaposoknak pedig sok-sok boldogságot. És hogy mi mindent rejt még a mai naptár, hát képzeld el, hogy ma van a barlangászok világnapja, amit már 74 éve tartanak számon. Ha szereted a föld alatti kalandokat, akkor ez határozottan a te napod. És ha már a föld alatti járatoknál és a mérnöki zsenialitásnál tartunk, akkor pontosan 215 éve ezen a napon született Clark Ádám skót mérnök, akinek a Lánchíd felépítését és a budai váralagú tervezését is köszönheti a főváros. Szintén ezen a napon 88 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Lovas Antal kutató, vegyész, a BME legendás emeritus professzora is. Szóval történelmi és tudományos évfordulókból ma sincs hiány. Töltsd el a kávésbögrédet, kapd össze magad, és indítsuk be a péntekünket rengeteg jó hazai zenével. Itt is van Beretka Ádám, ez a Színek, a Petőfim.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, hámomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön,

0: rádió, ahol minden magyar. Na nézzük, hogy mit tartogat a mai időjárás. Nekünk mindenképpen érdemes a napszemüvegeket ma is kéznél tartani, mert hogy most is rengeteg napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek fölénk, ezért aztán csapadék egyáltalán nem lesz. A friss, kifejezetten kellemes hajnal után napközben igazi nyári meleg vár ránk, a csúcsértékek valahol 28 és 33 fok között alakulnak. Élvezd ma is a napsütést, töltődj D-vitaminnal, és hangolódjunk együtt a hétvégére a folytatásban az Orevoár csapatával. Ez a Héjanász, itt a Petőfi.
1: Akkor szép

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy újabb órát indítunk a péntekünkből, ami azt jelenti, hogy egy újabb órával megközelítjük a hétvégét. Augusztus 14-e van, hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, az előttünk álló percekben pedig hallhatod majd az Acoustic Planetet, vagy éppen most a Magidomot a csapattól. Ez a Van az a pénz.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Bihar Roland már igazi rutinos rókának számít a dalszínpadán, idén viszont egy egészen más, tőle szokatlanul érzelmes oldalát mutatta meg. Új dalt hozott, ami a Köszönd magadnak címet kapta, és ami egy nagyon fontos emlékeztető mindannyiunknak, de leginkább saját magának. Bár a saját sorsod kovácsa vagy, az élet néha tartogat tőled független nehézségeket is. Rolandnak az elmúlt évben sajnos alaposan kijutott a megpróbáltatásokból és a betegségből, de ahelyett, hogy feladta volna, dalböntötte a küzdelmeit Száraz Bencével karöltve. Ha neked is szükséged van ma egy kis lelki útravalóra és belső erőre, akkor hallgass meg ezt a dalt, itt a Köszönd magadnak, Bihar Rolandtól a Petőfin.
1: Azt mondtad, benned a vihar, de mégis kéne, aki kitart, és nem fél attól, hogy elmossa az esőt.

hazai kedvencek mellett igazi különlegességeket is hallhatsz a péntek hajnalban itt a Petőfin, ahol minden magyar az ég után. Megyünk tovább a nem kiárattal, de még mielőtt ez megtörténne, ha esetleg épp a Balatonnál pihensz, vagy a magyar tenger felé veszed az irányt a napokban, akkor van egy fontos infóm, amire érdemes felkészülni. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei szerint ugyanis még korán sem ért véget a szúnyog szezon a tónál, sőt, augusztus közepétől szeptemberig az eddigieknél is nagyobb árvaszúnyog rajzás várható. A kánikula miatt a víz gyorsan felmelegedett, ami ideális terep volt a lárváknak, így az új generáció most tömegesen indul útnak. A rohamató nyugati részén indult hamarabb, de hamarosan a középső és a keleti medencében is találkozhatunk a rovar felhőkkel. A legfontosabb dolgot viszont mindenképpen tarts szem előtt, hogy ne ronts el a kedvedet, az árvaszúnyogok bár nagyon zavaróak tudnak lenni az esti fényben, teljesen ártalmatlanok, nem csípnek, és semmilyen betegséget nem terjesztenek. Szóval ne ijedj meg tőlük a vízparti sétáknál. Próbáld meg élvezni a balatoni estét. Én pedig hozom most a legjobb dalokat a péntek hajnalodhoz. Itt is van a beígért nem kiárat, és a Seholdra, a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: 0630 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A napfelkelt emelését hallod a kedvenceidet, és igazi zenei csemegéket is a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábor. Jön nem sokára a semmi, itt lesz a körút is. Na de a kezdés, a milyen Ferié, ez már is a nem megvenni.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha rendszeresen követed a hazai tehetségkutatókat, akkor Cibi Norbi neve biztos ismerősen csengő. Volt az, aki a Rising Star legelső évadában egészen a döntőig menetelt, és végül az ezüstéremig jutott. Norbi pontosan ezzel a megállíthatatlan energiával érkezett idén a dal mezőnyébe is. A versenyzenéje a Hazatalálsz egy igazi lélekemelő, motivációs fröccs a mindennapokra. Arra emlékeztet minket, hogy mindegy mekkora krízisben érezzük most magunkat, vagy milyen nehéz a jelen pillanat, ha megtaláljuk azt a belső szilárd pontot, ahonnan újult erővel elrugaszkodhatunk, akkor bármit elérhetünk. A legfontosabb pedig az, hogy merjük megtenni azt a bizonyos első lépést. Ha neked is jól jönne most egy kis extra bátorítás, akkor tekerj a hangerőn. Itt van Cibi Norbi, és a Hazatalálsz, a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, ahol minden magyar biztos emlékszel még 2020-ra. Hogy is lehetne elfelejteni, amikor a koronavírus miatt egyetlen pillanat alatt megállt az élet? Hát a Bohemian Betyár srácainak sem éppen úgy alakultak a dolgaik, ahogy eltervezték. Egy kéthetes Egyesült Államok beli és kanadai turnét kellett lemondaniuk, ráadásul a legendás KEXP rádiós szereplésük is füstbe ment. De ha ismered őket, akkor tudod jól, hogy a világhíres jókedvüket még egy pandémia sem tudta elvenni. 11 év megállás nélküli pörgés és turnézás után végre rápientek a dolgokra. Három zenekartag beköltözött egy zalacsányi házba, ami rögtön a banda első számú főhadiszállása lett. Az akkori videoklipüket is ott a zalacsányi nyugiban, teljesen családias környezetben forgatták le. 6 évvel ezelőtt a nagy amerikai álom helyett így született meg a zalacsányi alkotói korszak. Idézzük fel ezt a hangulatot. Jön a Bohemian Betyár és az Ellentétek balladája.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, méllapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié?
2: Hát Isten, ments, Kóri.
1: Helyes válasz, fiam.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Irány egyenesen a péntek reggel felé. Szép jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Augusztus 14-ét írunk, mindjárt hozom neked az Everflash-t az ébredezéshez, de előbb a Name Project-et hallhatod, akiktől itt a Nekem. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Medgyessy Gáborral.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Van az a fajta zene, amire elsőre csak önkéntelenül elkezdünk bólogatni, aztán a második refrénnél már észrevesszük, hogy a szövege is betalál. A Disco Drama pontosan ezt tudja. Összerakták a dögös funkit a klasszikus diszkóval, na meg jóféle popzenével. A végeredmény magáért beszél. Nem véletlen, hogy a dal színpadán is akkorát mentek idén. Ha kell egy kis plusz pörgés a következő pár percre, akkor tekerj hangerőn. Itt is a Disco Drama és a senki más. Jó reggelt!

Jó reggelt, jó ébredezést, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha nyár még egyáltalán nem fárad, ma is zavartalan napsütés van, ránk esőt hozó felhőknek nyoma sincs az égen, sajnos. A Dunától keletre és a Dunántúl szélén azért még megmozgatja a levegőt egy-egy élénkebb észak-keleti széllökés, de a friss hajnal után napközben így is 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, és ez még csak a felvezetés. A hétvégén állítólag újra magasabb fokozatra kapcsol a kánikula. Készítsd a napszemüvegeket és a naptejet is, mert továbbra is szükségünk lesz rá. A folytatásban pedig szükségünk van jó kis hazai zenékre, hogy kibírjuk a hét zárást. Itt van már is Mova és az Egyszer még a Petőfin. Jó reggelt!

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, indítjuk a péntekünket Habóczki Mátéval a folytatásban. Itt lesz a Halló Magyarok, én pedig köszönöm, hogy itt voltál velem a mikrofonnál. Medgyessy Gábort hallottad. Este találkozzunk és hangolódjunk együtt a hétvégére. Legyen szép a napod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, meleg nyári idő lesz. Tovább apad a Duna, kisiklott egy vonat Angliában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Aszfaltozás miatt az M6-oson Iván Dárda felé a 163-as kilométernél található Bonyhád csomópontban lezárták a lehajtóágat. Kerülni a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad csomópontnál lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint ezzel 20 cm-es vízszint emelkedés lehet elérni. Közben már építik Paksnál a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. Összesen 145 ezer köbméter követ fognak felhasználni. A jelenlegi becslések szerint a munkálatok 6 milliárd 165 millió forintba kerülnek majd. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az erőmű Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Kisiklott egy személyszállító vonat Anglia délkeleti részén Lewis városának közelében. 11-en megsérültek, közülük ketten súlyosan, többeket kórházba vittek. A szerelvényen csak nem 150-en utaztak. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a balesetet. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt. Szombattól jövő hét péntek délig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án délutántól késő estig sűrűbben járnak a belvárost érintő és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, helyenként megélénkül, észak-keleten időnként megerősödik a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. Nagy tavaink vize 25-26 fokosak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Már érkezik is az eheti utolsó hétköznap, hiszen itt egy péntek hajnal elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! 2026. augusztus 14-e a mai dátum, kezdünk pedig ezúttal a 4SZ csapata. Jön a Hova tűntél?
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, augusztus 14-e van, a barlangászok világnapja a mai. Tehát itt a nyári nagy melegben egyébként egy-egy kirándulás valamelyik hazai barlangba tökéletes időtöltés lehet. Ezen túl pedig ezen a napon köszönhetjük születésnapján Kovács Jánost, na a Kossuth, Liszt Ferenc és Prima Primissima díjas karmestert, a Magyar Állami Operaház örökös tagját és mesterművészét. A Médiaklikken egy friss portré adást is találsz vele róla, így 75. születésnapja alkalmából. S ha egy kicsit a holnapra előre

betekintünk, akkor a katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepét találjuk. Nagy Boldogasszony napja lesz. Szűz Mária mennybevételét ünneplik a hívek világszerte. A Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen Nagy Boldogasszony főbúcsúját tartják majd. Nagy Boldogasszony után pedig Boldog még a Hiperkarmával. Ők holnap Hajóson koncerteznek. Most pedig ébresztenek itt a Petőfi.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán pedig Király Viktor vár rám, akivel a héten az M2 Petőfi TV Mit Kíván című adásában beszélgettem, a média klikken már megtalálod. Sok-sok érdekességet mesélt új daláról, a Sorry Not Sorry-ról, illetve arról, hogy mi is történik vele mostanság. Fire, ezzel megyünk tovább a hírek után, hamarosan a Petőfi.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hétvégén visszatér a kánikula, tovább apad a Duna, megkezdődött Paksnál a folyami fenékküszöb beépítése.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás tapasztalható, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Megjegyezte, mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik Paksnál a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. Emellett megkezdték annak a két 80 cm-es bárkának az előkészítését, amelyek elsüllyesztésével szükség esetén rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. Tartja magát Paks 2 építésének ütemtervéhez a Rosatom. Az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója emlékeztetett, az 5. blokk alaplemezének betonöntése már 80%-ban kész, a 6. blokknál az alapgödör kialakításán dolgoznak. Azt is jelezte, készek a párbeszédre az új kormánnyal, de egyelőre nem érkezett hozzájuk ilyen megkeresés.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az erőmű Románia villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Vízhiány miatt leállt a csehországi kis vízerőművek több mint 90%-a. Ez egyelőre nem okoz problémákat az energiaellátásban, mert a létesítmények alig 5%-át biztosítják a cseh áramtermelésnek. A nagy vízerőművek üzemelnek, bár egy részük csökkentett teljesítménnyel. Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy harmadát biztosítják. Erdői és bozott tüzek pusztítanak több országban is a Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen, Montenegróban több tengerparti térségben is ég a növényzet. Horvátországban Brak szigetén és Rijeka közelében küzdenek a lángokkal. Észak-Macedóniában egy nap alatt több mint 20 szabadtéri tűzesetet regisztráltak. Az oltást az erős, változó irányú szél is nehezíti. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Szivri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóival, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángokkal, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltásban. Kigyulladt egy turistahajó a török rivierán, az ország délnyugati részén lévő Fethiye városánál. A lángoló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek és a legénység a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. Halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották, a működésképtelenné vált hajót partra vontatják, az utasok állampolgárságát egyelőre nem közölték.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Rendkívüli intézkedésekről döntött itthon a kormány az idei asszály miatt. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Szerdán több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt a kárelhárításra és védekezésre az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kiigazított adatok szerinti termelés 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbihoz képest. Az épületek építésének előállítása 5,5%-kal kisebb, az egyéb építményeké 5,6%-kal nagyobb volt a nyár első hónapjában. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amelyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Drogterjesztő hálózatot számoltak fel az Alföldön. Először egy békéscsabai férfira figyelt fel a rendőrség, aki alkalmazottai segítségével Kristály Fantázia nevű kábítószert árult. A nyomozás szálai egy jászberényi csoporthoz vezettek, amely kokainnal látta el a békéscsabai dílereket. Összesen 19 ember került a rendőrség látókörébe, négyüket már tavaly novemberben letartóztatták. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták el azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A két magyar állampolgárt letartóztatták, kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a máltai szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei az Interspár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket most vasárnapig. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítja a máltai szeretetszolgálat. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos, meleg idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. Többnyire mérsékelt marad a szél. A hajnali 10-18 fok után napközben 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Európa csúccsal megvédte címét Milák, és Európa bajnok a férfi 4x100-as gyorsváltónk is. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Két magyar arany a párizsi úszó Európa bajnokság tegnapi versenynapján. Európa csúccsal aranyérmet nyert Milák Kristóf a 100 méter pillangó döntőjében, ahol Kós Hubert egyéni csúccsal negyedik lett. A kétszeres olimpiai bajnok 49,48 század másodperces idővel teljesítette a távot, és ezt követően győzött a 4x100 méteres gyorsváltóval is. A Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4-es 3 perc 10,3 század másodperces Európa-bajnoki rekorddal szerzett aranyérmet. Az esti programban 200 gyorson Pádár Nikolett hatodik. Világcsúccsal győzött 50 méteres hátúszásban Sara Curtis. Az olasz versenyző már a szerdai középdöntőben is minden idők legjobb eredményével nyert. A fináléban ezen tovább faragott, és 26,56 másodperces eredménnyel csapott a célba. Nyolcadik lett Takács Boglárka a női 200 méter döntőjében a Birminghami Atlétikai Európa bajnokságon. A rúdugró Kleckner Hanga a 7. helyen zárt, és Urbán Zita a 15. helyen végzett a női 3000 méter akadályfutásban. Idegenbeli döntetlennel tovább jutott a Ferencváros labdarúgó csapata az Európa Liga rájátszásában, a selejtező utolsó fordulójába. Az FTC a harmadik kör visszavágóján 1-1-es döntetlent játszott a Gornyik Zsábzse otthonában, és összesítésben 2-1-re bizonyult jobbnak lengyel ellenfelénél. A magyar bajnok Győr 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Lett Rigával a labdarúgó konferencialiga harmadik selejtező körének visszavágóján, és 2-1-es összesítéssel kiesett. 4 mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta Bódog Tamást, a Nyíregyháza labdarúgó csapatának vezetőedzőjét a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága, számolt be róla az NB1-ben szereplő klub. Temesvári Attila 2 sárga lapja utáni kiállítása automatikusan 1 meccses kihagyást jelent. Köszönöm a figyelmet!
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente. Ez a legújabb magyar zene.

0: Minden magyar Szoller és Brenka zenéjével érkezünk 7 órához, ez volt az egészen. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, rá is jönnek a legfrissebb információ. A Marcelleknek ne felejts el boldog névnapot kívánni, hiszen ma ünnepelnek. A hírek után pedig Ákos vár ránk. Ember maradj, mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, meleg nyári idő lesz. Tovább apad a Duna, megkezdődött az Adni Öröm tanszergyűjtő akció.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már torlódás tapasztalható, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, reggelre készen kell állni a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint ezzel 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Közben már építik Paksnál a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. Összesen 145 ezer köbméter követ fognak felhasználni. A jelenlegi becslések szerint a munkálatok 6 milliárd 165 millió forintba kerülnek majd. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az agrártársa az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit. Erről kezdődött egyeztetés a szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos szerint kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az Adni Öröm akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, helyenként megélénkül, északkeleten időnként megerősödik a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kívánok, elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 14-én pénteken. Irány a Balaton hamarosan, természetesen a Magyar Zenei Kedvencek Társaságában. Kezdés ezúttal Ákossal, jön az Ember Marad.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt és jó utat kívánok a Balaton térségében és másfelé is az országban, vagy akár határon túl. Vigyázz magadra, bármerre jársz. Ma kezdődik és jövő szombatig tart Siófok hagyományos eseménye, a bor és kenyér ünnepe. Idén is színes programokkal várnak. A település egyik legjelentősebb nyári eseményéről van szó. Bor és kenyér szentelés is lesz természetesen, és kihirdetik idén, melyik Siófok város bora. A hajóállomáson különféle gasztronómiai és kézműves kitelepülők, borterasz, kulturális, családi és gyerekprogramok, valamint koncertek is lesznek. Augusztus 20-án este például Kovács Kati koncertezik majd, úgyhogy a hangulatra egész biztos, hogy nem lehet panasz Siófokon. Mint ahogy a vízhőmérsékletre sem, itt az elmúlt napokban azért éjszaka kicsit hűvösebb volt, úgyhogy most olyan 25-26 Celsius fokos a Balaton vízhőmérséklete. Kellemes időtöltést kívánunk, ne feledd, a legmelegebb órákban vigyázz a bőrödre is, a folytatásban pedig karamell kísér, bármerre jársz. Újra, itt a Petőfi. Valami.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, egy ikonikus betétdal a Magyar Vándor című filmből. Ez volt az Otthon itt van, Rojéka, a Petőfi. Ezzel érkeztünk 7:30-hoz, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Aztán visszatérünk még a Balatonpartra, és zenél nekünk többek között a Magashegyi Underground csapata is, akik augusztus 20-án majd Békés Csabán koncerteznek, 22-én pedig a kolozsvári Magyar Napokon is fellépnek. Vágta, ez jön mindjárt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, meleg nyári idő lesz, tovább apad a Duna, barokk fesztivált rendeznek Tatán.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így az M1-esen Herceghalomnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, reggelre készen kell állni a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkene a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint ezzel 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Közben már építik Paksnál a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. Összesen 145 ezer köbméter követ fognak felhasználni. A jelenlegi becslések szerint a munkálatok 6 milliárd 165 millió forintba kerülnek majd. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit. Erről kezdődött egyeztetés a szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Holnap kezdődik a Tatai Barokk Fesztivál. A nyitó esemény a Menner Részfúvós Együttes torony zenéje lesz a várban, majd még aznap kortárs barokk címmel kiállítás nyílik az Eszterházi Kiskastélyban, a Kapucinus templomban pedig ünnepi orgona versenyt rendeznek. Az egyhetes ingyenes esemény sorozaton egyebek mellett barokk tánc bemutatóval, kamarazenével, színházi előadással és vezetett városi sétákkal várják az érdeklődőket Tatán.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, helyenként megélénkül, északkeleten időnként megerősödik a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: ez a Haló Magyarok. Kalandoz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Holnap rendezik a Palóznaki Bornapot, immár második alkalommal. A Tájház udvara egész nap a találkozások és a nyári balatoni hangulat helyszíne lesz. Délelőtt a gyerekeket várják játékos programokkal, a késő délutáni óráktól pedig már a zené és a táncé a főszerep. A kínálatot névtánc bemutató este pedig latin táncest is színesíti. A hangulatról minden mellett finom falatok és jobbnál jobb italok gondoskodnak, így a Bornap egyszerre ígér családbarát nappali töltődést és élő nyáresti közösségi élményt Palóznakon. Judo pedig Szolnokon gondoskodik a megfelelő hangulatról holnap, nemrég jelent meg negyedik nagylemeze a Civil, ezen kapott helyet a Vroom, ez jön most itt a Petőfi.

0: is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, 8 órához érkezünk már is, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Az órában a Balatonnál kalandoztunk, ami a hétvégét illeti. Sok napsütést és csapadékmentes időt jósolnak, de azért az élénk széllel abszolút számolhatunk. Szombaton 31-33, vasárnap 33-35 fok körüli maximumokkal, no meg természetesen igen erős UV-sugárzással, úgyhogy így készülhetünk, ami a Balaton térségét illeti. Jönnek már is a továbbiak, aztán várlak vissza 8 után a kompakt diszkóval, hősökkel, minden rendben, itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Társadalmi célú reklám. Ünnepeljük együtt a nemzetünnepét augusztus 20-án. A Margit-sziget családi programok, gyerekfoglalkozások, koncertek és látványos fényinstallációk élményszigetévé válik. A Kossuth téren délelőtt zászlófelvonás, tisztavatás és légiparádé teszi ünnepivé a napot. A programsorozathoz csatlakozik a protestáns sokadalom és a Szent Jobb körmenet is. Este pedig a Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből című audiovizuális show lesz a rakparton. Augusztus 20-a a nemzet ünnepe. 1000 éve együtt Európában. További programok az augusztus20.hu-n. Készült a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Non-Profit ZRT megbízásából.
3: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
7: Vagy ki sem látsz a dugóból?
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Napos, meleg nyári idő lesz. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Heves eső pusztít a japán fővárosban.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán az Ócsai csomópont után. A 24-es kilométernél egy sávot lezártak, már 2-3 kilométeres a dugó. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főútvonalakon, így az M1-esen Herceghalomnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben, ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok 2020 óta majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. Egységes fővárosi favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, hogy jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Ismét megsértette Lettország légterét egy drón, a pilóta nélküli eszközt lelőtték. Az incidenshez az országban állomásozó NATO vadászgépeket riasztották. Júniusban már történt egy hasonló eset, és a többi Oroszországgal határos balti államban is megszaporodtak az ilyen jellegű behatolások. özönvízszerű eső sújtja Tokió keleti részét, a heves viharoknak már 4 halálos áldozata van. A hatalmas mennyiségű eső miatt akadozik a közúti és a vasúti közlekedés, és több ezer utas rekedt a Narita nemzetközi repülőtéren.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Marad a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, helyenként megélénkül, északkeleten időnként megerősödik a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Már a 8 órát is elhagytuk, ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 14-én pénteken. Mindjárt a sporté a főszerep, elsőként pedig a Kompakt Diszkó csapatai a hősökkel. Kezdünk a Minden Rendben!
2: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 19 perc a pontos idő, hogyha úton vagy, vigyázz magadra. Ma is az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán az Ócsai csomópont után baleset történt. A 24-es kőnél sávzárás van, 2-3 kilométeres a torlódás. Szintén az M5-ösön Röszke felé Inácstól Újhartyánig 38-as, 40-es kilométerek között belső sávzárás van, sövényvágás miatt itt is 2 kilométeren arra szólnak az autók. Hogyha neked is van infód, akkor küld a Petőfinek SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen is megtalálsz minket. Ma sem maradunk sportélmények nélkül, a vizes Európa bajnokság továbbra is folytatódik, szurkolhatunk úszóinknak. A délelőtti program 9.30-kor kezdődik, a délutáni 18.30-tól majd a webes felületen, illetve az M4 Sporton, m4sport.hu-n élőben láthatod. 19.30-tól a délutáni programot a televízióban is. Képernyőn az Atlétika Európa bajnokság szintén magyar érdekeltségekkel, délelőtti délutáni program egyaránt elérhető a közvetítésekkel, akár csak a ritmikus gimnasztika VB egyéni összetett döntője, és a labdarúgás sem marad ki a sorból, az OTP Bank Liga negyedik fordulójában ma Kispest Honvéd Vasas találkozót rendeznek 17:30-tól. De a mérkőzés idején a fővárosban 30-31 fok lesz árnyékban, szikrázó napsütéssel, úgyhogy így érdemes készülni. A következő percekben pedig készülhetünk a The Beavers dalára, hiszen ők zenélnek nekünk a folytatásban. Lehetett volna másképp, ezzel megyünk tovább. Itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az Üllői úti fák csapatát hallgattuk, ezzel megérkeztünk 8:30-hoz. Vigyázz magadra, a úton vagy. A fővárosban baleset van Csepelen a Kossuth Lajos utcában, a Völgy utcánál, és erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Jönnek a továbbiak, aztán a szuper nem és a tudományos fantasztikus pop.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, meleg nyári idő lesz. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, erdőtűz pusztít Horvátországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán az Ócsai csomópont után. A 24-es kilométernél egy sávot lezártak, már 2-3 kilométeres a dugó. Szintén az M5-ösön, a Röszke felé vezető oldalon, Inácstól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométer között belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt, a torlódás itt is meghaladta a 2 kilométert. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as szám.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a hajó a folyó vízszintjét. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok 2020 óta majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. Egységes fővárosi favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, hogy jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok omis lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oltást. Brács szigetén és Rijeka közelében is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók, de a Balkánon több országban is hasonló a helyzet. Tavaly ellopott Matisse műveket szerzett vissza a brazil rendőrség. A francia festő Jazz című könyvéből származó nyomatokat két fegyveres rabolta el decemberben a São Paulo-i könyvtárból. Az átszámítva több mint 63 millió forintot érő alkotásokat a brazil nagyváros közelében egy lakásban találták meg. A lopás megrendelőjét már tavasszal őrizetbe vették.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Marad a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, az Ári Mafiát hallgattuk az elmúlt percekben Beethovenfival. Most pedig egy kicsit már a hétvégére tekintünk előre, hiszen szombaton tartják Budapesten az Aeroparkban a repülés éjszakája programot, ahol a magyar repülés múltjába és jelenébe is betekinthetsz. A program középpontjában idén a magyar polgári repülés hőskora áll. Kivilágított repülőgépek, hajtóműindítások, különleges reptéri járművek, pilóták, repülős szakemberek várnak. Részt vehetsz éjszakai reptérlátogatáson, sétarepülésen, beszélgetéseken, ahol pilóták, légiutas kísérők, légiforgalmi irányítók mesélnek a szakma kulisszatitkairól, a fiatalokat pályaválasztási programok is várják, úgyhogy sok-sok érdekesség. A zenéjéről pedig a Pénzügyőr zenekar, valamint Vince Lilla, illetve zenekara is gondoskodik. Lillával egyébként a héten beszélgettem az M2 Petőfi TV Mit kíván című műsorában, és mindenről a Média Klikken megtalálod az adást. Nálunk pedig a következő percekben megtalálod a Bagosi Brothers Company csapatát, akik majd holnap Badacsonyörsön játszanak. Ez a Boldog Idők. Vajon

0: Petőfi Rádió, minden magyar, az Anima Sound System zenét nekünk az óra végén 8.58 a pontos idő. Szép napot kívánok! A fővárosban tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, Rákóczi híd felé a Mester utcánál, sáv elhúzással csak a két külső sávjárató, ezért telítettek a sávok, légy türelmes. Jönnek a továbbiak, aztán Tóth Gabi, elég volt itt a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az Imádlak utálni rendezőjétől.
10: Eli a neve, vicces, okos.
11: Ne nézz!
10: Nem nézlek!
11: Au, kicsit nézed!
10: Gyönyörű a mosolya. Eli!
9: Csak egy éjszaka, a mozikban.
12: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
13: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
14: A mikrofonnál Gábor Anikó.
13: Ez a Petőfi Rádió.
15: Tovább melegszik az idő, erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban. Folytatódott a rendőrségi razzia a fővárosban.
13: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán az Ócsai csomópont után. A 24-es kilométernél egy sávot lezártak, már 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös ellenkező oldalán Röszke felé Inácstól Újhartyánig, a 38-as és a 40-es kilométer között sövényvágás miatt a belső sávot lezárták, több mint 2 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
13: Petőfi Rádió.
14: Hírek.
15: Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oltást. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A találkozó holnap délelőtt 10 órakor lesz. Közben a Duna tovább apad Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A miniszterelnök tegnap a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok 2020 óta majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze, és szállítottak el az erdőkből. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A héten a több mint 2000 igazoltatás mellett 60 embert, köztük körözött bűnözőket is elfogtak, mintegy 47-et pedig előállítottak, közölte a BRFK a polisz.hu-n. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy maga tehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Marad a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 14-én pénteken. Természetesen az órában kulturális információk is jönnek a Magyar Zenei Kedvencek Társaságában. Kezdés Tóth Gabival, elég volt!
1: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenékkel

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, 9:18 a pontos idő. Ma kezdődik és jövő vasárnapig tart az Zempléni Fesztivál, amely több mint 40 helyszínen, 25 településen vár, több mint 500 művész lépvel Tokaj hegyalján és a Zemplénben. A fesztivált Sárospatakon a budafoki Dohnányi zenekar nyitja meg, a zárókoncertet pedig a Liszt Ferenc Kamara zenekar adja. A klasszikus zenei programok mellett jazzvilág és népzenei koncertek, színházi előadások, irodalmi estek, kiállítások és családi programok is lesznek. Na, a programok különleges helyszíneken zajlanak, történelmi kastélyokban, templomokban, borászatokban és kulturális intézményekben. Több koncertet pincészetekben rendeznek, ahol a zenei élményhez a tokai borvidék gasztronómiája és borkultúrája is társul. Természetesen második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójához kapcsolódó programok is helyet kapnak a kínálatban. Érdemes böngészni, hiszen számos ingyenes program van, a zenei, illetve a zempléni térség is mindenképp megér egy kirándulás, de egyébként nem csak most, hanem az év többi részében is. Akár csak a vajdasági terület, a folytatásban Rúzsa Magdi énekel nekünk, aki holnap Palicson, a Palicsi Tónállat koncertet. Itt a Rúzsa Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Augusztus 14-e van, szép napot kívánok, egy perc múlva 9:30 lesz. Mától egészen augusztus 23-áig tart a székesfehérvári királyi napok, melynek középpontjában idén a 700 éve született első Nagy Lajos király és az Anzsukor áll. A fesztivál egyik látványossága a királyi óriásbábok felvonulása lesz. Nagy Lajos és Károly Róbert alakjával immár 25 báb jelenik meg a belvárosban. A történelmi témát tudományos konferencia, valamint színházi előadások is feldolgozzák, de a koronázási szertartás ritusát külön előadás mutatja be. A Szent István napi programokat fogadalmi szentmise és körmenet nyitja, ezzel párhuzamosan pedig elindul a Nemzetközi Néptánc Fesztivál is, amelyen bolgár, szlovén, csilei, mexikói együttesek, valamint a Magyar Nemzeti Tánc Együttes is fellép. A zenei kínálatban fúvós és katonazenekari koncertek is szereplenek. A koronázási ünnepi játékok augusztus 20 és 23 között a középkor világát idézik meg, de a Zicsi-ligetben hagyományőrzők táboroznak, az ország zászlótér mesetér, a Városháza tér pedig középkori piac tér lesz, és a könnyű zene is természetesen szerepet kap, fellép többek között a TNT, illetve a Grundvig színházi fiúzenekar, illetve Dés László is. A királyi napok pedig augusztus 23-án zárul majd, az Együtt a koronáért című összművészeti produkciót láthatod a Vörös Marti Színház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvári Balettszínház és az Alba Régia Tánc Együttes közreműködésével, úgyhogy a következő napokra Székesfehérvár is tökéletes választás, hogyha arra jársz. Nálunk pedig a következőkben Dallos Bogi szórakoztat, bármerre jársz. Feel So Right, itt a Petőfi.

0: a szárnya.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 3-4-10-on szép napot kívánok. Vasárnap zárul a Szép Művészeti Múzeum Vazaredi 120 című kiállítása. A hétvégén hosszabbított nyitvatartással várnak. A magyar származású Franciaországban világhírűvé vált művész születésének 120. évfordulója alkalmában rendezett. Májusban nyílt kiállítás több mint 140 műalkotással, dokumentumokkal, valamint eddig nem ismert fotókkal és filmekkel mutatja be Viktor Vazaredi művészetét. A tárlat elsősorban a művész által alapított budapesti kollekcióra épít, amely a legnagyobb és legátfogóbb vazaredi közgyűjtemény a világon. Emellett kiemelkedő, eddig idehaza még nem látott művek is érkeztek. Magyarországon legutóbb 1969-ben a Műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű kiállítást Vazaredi alkotásaiból, a jubileumi Vazaredi év pedig szeptember 16-ától az Óbudai Vazaredi Múzeumban folytatódik, ahol megújult életmű kiállítást láthatsz majd. No, de ezt a mostani kiállítást érdemes még elcsípni a hétvégén a Szép Művészetiben. Nálunk pedig elcsípheted a következő percekben Deniz és Orsovai René zenéjét. Ez a Szabadon, itt a Petőfém.

szabadon. Azt mondták, keresek egy kiutat, vagy kérjek segítséget. Velem van a baj, hogy nem bírom a feszültséget. Nehezen kapok levegőt és gyorsan ver a szív. Kinyitom a szemem, egyből minden olyan negatív. Kezek nyúlnak értem, de aztán el is löknek. Éjszaka itt vannak az ágyam alatt a szörnyek. Vajon ez a valóság, vagy játszom a démonaim, amik fogva tartanak.

Néhány hullám messze, sodor el a parttól. Megfogadtam sokszor, máshogy lesz holnaptól. Engedem, hadd menjen, elárulok valamit. Aki fontos, megvár, a többi úgyse marad itt. Mi valódi, mi nem, és mi hamis, meg az igaz. Vidám állarc helyett inkább egy őszinte grimasz.

0: Petőfi Rádió, minden magyar az I Want a Fala zenét nekünk, hamarosan majd Őri Szentpéteren is láthatod a csapatot. 2 perc múlva 10 óra lesz, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. A fővárosban továbbra is tart a villamospálya karbantartása, a Könyves Kálmán körúton, Rákóczi itt felé a Mester utcánál, sávelhúzással csak 2 külső sáv járható, úgyhogy ezért telítettek a sávok a Remiz utcától. Vigyázz magadra, jönnek továbbiak, aztán Brains hollywoodi történet a Petőfim.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Gábor Anikó.
9: Ez a Petőfi Rádió.
11: Tovább melegszik az idő, több száz embert kellett kimenekíteni az erdőtűz miatt Horvátországban, fokozódik az aszály.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Inácstól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométer között a belső sávot lezárták sövényvágás miatt, több mint 2 kilométeres a dugó. Baleset történt az 5-ös főúton Szeged belterületén a Szabadkai úti vasúti átjáróban a Szeged rendező pályaudvar előtt. A főútat lezárták, a forgalmat visszafordítják. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
11: Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak. A külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni. Az oltást a szél és a hőség nehezíti. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A találkozó holnap délelőtt 10 órakor lesz. Közben a Duna tovább apad Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő 2 turbinából az egyiket. A miniszterelnök tegnap a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz egyik alaptörvénymódosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte. A testület hatáskör hiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Az Alkotmánybíróság Handó Tünde és Bolt Péter alkotmánybíró külön véleményével hozta meg döntését. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű, nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék, a napraforgó és a kukorica a kényszerérés szakaszában van.
12: Petőfi Rádió, időjárás.
11: Marad a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű.
12: A hírek után.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok, immár 10 óra után járunk, ez a Halló Magyarok, 2026. augusztus 14-én pénteken. Az utolsó 60 percünket ezúttal a Brace csapata indítja. Kezdünk a hollywoodi történet.
14: Itt egy újabb óra.
15: Kizáról.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10:16 a pontos idő, szép napot kívánok. A Balaton víz hőmérséklete jelenleg 24 Celsius fok, úgyhogy itt a hűvös éjszakák nyomán egy kicsit visszahőt. A nyár 26 mai adásában pedig szíriai ízekkel ismerkedhetsz, az adást már láthatod a Duna televíziós csatornáján. Humusz, muhammara és szíriai fagylalt is készül a Réfülöpi mólón. Prém Szabolcs megmutatja, hogy hogyan született festmény egy csésze kávéból. Beszed a Gáborral a stressz testi jeleiről és a masszázs szerepéről hallhatsz. Indiai táncosok is fokozzák a hangulatot, a zenéről pedig a Titán zenekar gondoskodik. A mai portré beszélgetés vendége pedig Trokán Anna lesz majd, úgyhogy sok-sok érdekesség tehát ott is az adásban. És maradva a Balatonpartnál, de majd a jövő héten a Strandfesztiválon láthatod Zamárdiban, most pedig Young Fly-jal közösen itt a Kiskece a Petőfin.
2: Ez a legújabb

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Meg legyen tiéd egy nagy adag türelem, hogy a közlekedsz. 10:31 a pontos idő, szép napot kívánok. Az M3-as autópályán Kerekharasz térségében műszaki átjáró összeszerelése miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot az 50-es kőnél, a Vásáros Namény felé vezető oldalon a torlódás elérte a 3 kilométert. Az M3-ason szintén Budapest felé Bak térségében burkolatjeleket festenek, a 39-es kilométernél szűkítik a forgalmi sávokat, úgyhogy ott ezért lassul a forgalom. A kialakult torlódás több mint 3 kilométeres. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között telelés bontanak, a 60-os kilométernél a külső sáv van zárva, itt is több mint 3 kilométeren megy az araszolás. Az M5-ösön Röszke felé Lajosmizse térségében burkolatjeleket ragasztanak, a 73-as kilométernél a leálló sávon lehet haladni, itt már több mint 5 kilométeren kell araszolgatni. Baleset történt az 5-ös főúton Szeged belterületén, a Szabadkai úti vasúti átjáróban, a Szeged rendező pályaudvar előtt. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat visszafordítják, úgyhogy itt is garantált a plusz menetidő. Illetve az M6-oson az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád Bátaszék Baja csomópontban lezárták a leajtóágot aszfaltozás miatt, a teredő utat a 163-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki, a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába, úgyhogy erre is figyelj. Jó utat kívánok, hogyha infód van, akkor hozd meg a Petőfivet. Én pedig megosztom vele a következőben is a magyar kedvenceket. Blaha Louisiana, de én felejtek, ez szól az autóhangszóróból.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, 10 óra 45 percet mutatnak az időjelzők, bármerre jársz az utakon, vigyázz magadra, hogyha pedig infód van, akkor küld el a Petőfinek is. Info, hogy 11 órától jön majd Mákat a programajánlatokkal, kirándulás tippekkel, aztán délután Szikora Tomi a terep, estétől kívánság műsor, 9-től pedig majd koncertajánlatok, 11-től pedig a hazai gitárokban Fekete Laci Frankkel beszélget, a gitárjáték szeretetéről, úgyhogy izgalmas kis estére van kilátás, tarts velünk akkor is. A folytatásban pedig andalít minket Zóra, csodálatos hangja, egy fantasztikus zenével. Elmentél, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar 30Y zenéjét, fürdőzők a Balatonnál hallgattuk, ezzel érkeztünk 11-hez. Beg Zoli ma a Balaton nyugati medencétől nem messze Őri Szentpéteren ad szerzői estet. Budapesten pedig az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából számos rendezvényt tartanak, amelyekhez kapcsolódóan forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani a belvárosban már holnaptól. A BKK oldalán megtalálod a részleteket, érdemes tájékozódni, a fővároson keresztül visz az utad a napokban. Ha pedig a belvárosi programokra érkezel, akkor a BKK azt ajánlja, hogy válaszd közösségi közlekedést, különben a sűrűbben induló, különösen a sűrűbben induló metrókat, amik augusztus 20-án hajnali 14:30-ig járnak. Köszönöm szépen a mai figyelmet, az elmúlt 5 órában Habocki Mátét hallottad, hétfőn hajnalban találkozunk, addig is bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Tovább melegszik az idő, biztonságban vannak a Horvátországban nyaraló magyarok, átvilágítás indul a Nemzeti Színházban.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Dugó van az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Kerekharaszt térségében az 50-es kilométernél, illetve az ellenkező oldalon Bak térségében a 39-es kilométernél. Az M5-ösön is torlódnak a járművek a főváros felé vezető oldalon Kecskemét és Lajosmizse között a 66-os kilométernél, valamint az ellenkező oldalon Lajosmizse közelében a 73-as kilométernél. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as szám.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügyi éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal. Tovább apad a Duna Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Már építik a fenék küszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Menesztették a Magyar Posta vezetőjét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, visszahívta a Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a folyamatról tájékoztatták a fenntartó képviselői az intézmény igazgatóját. A vizsgálat eredményéről később tájékoztatást adnak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják. Két magyar aranyérem is született tegnap este a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf Európa csúccsal győzött a 100 méter pillangó döntőjében, ahol Kós Hubert egyéni csúccsal negyedik lett. A kétszeres olimpiai bajnok 49,48 század másodperces idővel teljesítette a távot, majd Kós Huberttel, Szabó Sebastiannal és Németh Nándorral együtt országos rekorddal nyert aranyérmet a 4x100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként is. Zsenánszki Petra ma délelőtt az 50 méter gyors előfutamában harmadik lett, és tovább jutott a középdöntőbe, akár csak Kós Hubert és Mártor Rihárd 200 méter pillangón. Mindez viszont nem sikerült Kokas Fanninak 100 méter háton. A birminghami atlétikai Európa-bajnokságon pedig Takács Boglárka 8. helyen végzett a 200 méteres sífutás döntőjében, ugyancsak tegnap a rúdugró Kleckner Hanga 7. lett. Bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásába a Ferencváros, miután Lengyelországban 1-1-es döntetlent ért el, és így 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a Górnik Zabrze együttesét. Ezzel az is eldőlt, hogy az FCC sorozatban a 8. idényben is főtáblás lesz valamelyik nemzetközi kupában. A magyar bajnok Győr viszont búcsúzott a konferencialiga küzdelmeitől, miután 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Lett Rigával, és 2-1-re elveszítette a párharcot. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsor műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Itt a péntek újra, de ez más lesz, mint a többi, hiszen más-más programok várnak rád. Mondom is a részleteket. Van, ahol búcsú, máshol néptánc, vagy éppen barokkfesztivál vár, és ezen kívül is még sok más érdekesség. Tarts velem, és mindenre fényderül. Itt van Service Monster is.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

0: Itthon, otthon, ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Újabb hőség, emelkedő hőmérsékletek a hétvégén, jövő héten pedig tartósabb felfrissülés következik, és reméljük azért, hogy sok csapadék is érkezik, nagyon nagy szükség van rá. Hogy hol is milyen programok válnak rád, az mindig ilyenkor 11 és 1 óra között derül ki. Aktuálisan hozom a heti kínálatot, különböző népek tánc hagyományaival, viseleteivel és zenéivel lehet találkozni Mohácson, a Nemzetközi Néptánc Fesztiválon hamarosan. Az esemény különlegessége, hogy nem csak színpadi produkciókat kínál, az esti bemutatók után ugyanis a tánccsoportok tagjai hagyományosan nyitott táncházzal várják az érdeklődőket, tehát a közönség nem csak nézője, hanem résztvevője is lehet a programnak. Különböző nemzetek tánclépéseit meg is lehet tanulni, közvetlenül az előadóktól. Egyszerre kulturális találkozó, közösségi élmény és élő hagyományőrzés, tehát a Nemzetközi Néptánc Fesztivál, ami Mohácson vár rád. Ez a város egyik kiemelkedő kulturális eseménye már 30 éve, minden évben Mohácson. Tehát ne feledd, Nemzetközi Néptánc Fesztivál, Muzsákon pedig búcsú, hogy mi minden érdekességgel az is kiderül azonnal itt a Petőfi. Most Káli Szanders András folytatja. Hey.

0: összes magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át,

másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Minden hétköznap számíthatsz rám ilyenkor 11 és 1 óra között. Összegyűjtöm a legjobb programokat, aktuálisan is részletezem is természetesen. Hát hamarosan Buzsákon búcsút tartanak, Somogy megyében, azaz a Balaton déli partjától egy picit lejjel, tehát össze lehet kötni egy strandolással is. Hagyományos, évente megrendezett esemény ez, itt a helyi népművészet, kultúra és gasztronómia ünnepel tulajdonképpen. A gyerekek, családok játékos állomásokon át megismerkedhetnek a régi búcsú hagyományaival és Buzsák kincseivel. Pál Zoli, Demjén tribute koncerttel készül majd az esti órákban, és egyébként az egészen kicsi gyerekekre is gondoltak, hiszen számukra berendeznek egy terményekkel, régi edényekkel egy kis konyhát, ahol ők is főzőcskészhetnek majd a búcsúra. Ezen kívül a Buzsáki mese színdarabját is lehet majd látni, vagyis Mese a kevés lányról. A Buzsáki általános iskola tanulói előadásában lesz néptánc és népzenei bemutató, népi játszóház, kézműves asztal és labdarúgó mérkőzés is. Buzsáki búcsú a Buzsáki Tájházban, tehát hamarosan, itt a Petőfin pedig sok-sok további program ötlet, Tatára is érdemes lesz ellátogatni, már is jönnek a részletek.

0: hírek az utakról.
1: Hallgatónk jelezte, hogy az M3-ason a 45 és 46-os kilométer kör között torlódás miatt két kamion összeütközött és a belső sávot foglalják el. Köszönjük szépen, melyik irányban, mert mindkét oldalon vannak munkálatok, úgyhogy a lassulásra, a torlódásra már csak ezért is számítani kell. Így készülj, ha az M3-ason autózol, Budapest felé Bag, Vásárosromény felé pedig Keresztharaszt térségében számíthatsz tehát fennakadásra. Itt a Petőfin viszont megyünk tovább, és köszi, hogy segítesz továbbra is friss infokkal. 0630 30 30 3 380 a számunk, SMS-t és Viber üzét is küldhetsz.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkata, hello, mint egy jó program szervező. Aktuálisan mindig összegyűjtöm, hogy hol és milyen események várnak rá, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Ami a hőmérsékleteket illeti, nem fogunk fázni, emelkedik, 36 is lehet majd a hétvégén, vagy még akár több is. Egy biztos, hogy hétfőn várható majd egy hideg front, ami aztán a következő napokra jócskán lehűsíti a levegőt, de hát fázni így sem fogunk, azért 30 fok közelében maradnak továbbra is. Na, hogy hol és mi minden vár, már is jön a folytatás, például az Eszterházi családi szellemi jegyében megálmodott programokkal igyekeznek bemutatni a település barokk művészeti és kulturális emlékeit Tatán, a Tatai Barokk Fesztiválon. A programban ebben az évben átívelve az emberi történelem nagy korszakain, a természetörök szépségeit jelenítik meg nemzetközi hírű fotóművészek kiállításával, a barokk kastélykertek csodáinak megismertetésével, Tata nevezetes barokk kertjének sétáló bebarangolásával, sok zenével, irodalommal, tánccal, barokkerti mulatsággal körülölelve. Tatai Barokk Fesztivál, tehát hamarosan Tata több helyszínén is. Valószínűleg a Jazz Picnic után pedig újra megépesül a tájház is, főcél, illetve a környéke. Tudod a részleteket. Közben a Carson Commerce szervezet egy osztálytalálkozót is nekünk most

0: Amíg ott hősök, ezt hallottuk itt a Petőfin, a mai hősünk pedig Balú, ahogy látom. Egy 6-7 centis vastaglábú, nagy testű, fekete pókkal találta szembe magát, de megúszta. További friss hírek itt a Petőfin, majd Rúzsa Magdi is velünk lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az Imádlak utálni rendezőjétől.
7: Eli a neve, vicces, okos.
8: Ne nézz!
7: Nem nézlek!
8: Au, kicsit nézhetsz!
7: Gyönyörű a mosolya. Eli!
6: Csak egy éjszaka, a mozikban.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
13: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
14: Tovább melegszik az idő, biztonságban vannak a Horvátországban nyaraló magyarok. A külföldi webáruházakat ellenőrzi a GVH.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Az M3-ason Kerekharaszt térségében műszaki átjáró összeszerelése miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot az 50-es kilométernél. A Vásárosnamény felé vezető oldalon 3 kilométeres a dugó. Az ellenkező oldalon Bak térségében burkolatjeleket festenek. A 39-es kilométernél szűkítik a forgalmi sávokat, itt is már 3 kilométeres a torlódás. A terelést bontják az M5-ös főváros felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizse között. A 66-os kilométernél a külső sávot lezárták, 6 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Az ellenkező oldalon Lajosmizse térségében burkolatjeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a leálló sávban halad a forgalom, 8 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
14: Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindegyikük biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Ukrajnában halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légitámadásoknak. 2 településen 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek, miután lakóházakat ért találat az ország keleti részén. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági és versenyhivatal. Céljuk, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A GVH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Marad a napos, száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű.
2: A hírek után
10: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik a Petőfi program ajánlója az Itthon Otthon, itt mindig megtudhatod, hogy hol és mi minden vár rád. Szerinted fekvenyomásban vagy gombóc evésben tudnál jobban teljesíteni? Mindkét lehetőség vár rád, és egyéb érdekességek főzőversenytől kezdve veterán járművekig jönnek a részletek.
10: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: rádió ad neked programot.
1: Hétről hétre rengeteg program itt vár minket, hogy feltöltődjünk és kikapcsolódjunk, és sok helyen vannak olyan lehetőségek is, ahol be is lehet mutatkozni. Például van, ahol főzőtudásodat csillagtathatod meg, vagy éppen ha fekvenyomásban úgy érzed, hogy verhetetlen vagy, akkor most jól figyelj. Holnap indul a Lajos Mizsei napok, és majdnem kitart egészen a hónap végéig, így Kispályás foci kupával indítják majd az eseményt, aztán például augusztus 20-án Szent István király ünnepi szentmise is lesz a Szent Lajos római katolikus templomban, ezt követően pedig Szent István napi ünnepség a Művelődési Házban, ünnepi köszöntővel, új kenyérért, hálaadással, szakmai kitüntetésekkel, elismerő oklevelek és környezetvédelmi díjak átadásával, majd koszorúzással a Szent István szobornál. Szabadtéri mozi piknikkel is készülnek, illetve Benke Laci bácsi emlékversennyel. Bográcsban készített ételekkel lehet versenyezni, lesz süteménysütő verseny, és hogy említettem, fekvenyomó verseny, hát van még idő gyakorolni, ez nagyjából a hónap vége felé esedékes, egyébként katonai toborzóval, versimogatóval, lézerharccal, kis vonattal is készülnek, lesz traktor és veteránjármű kiállítás, találkozó, valamint ezeknek, illetve mezőgazdasági munkagépeknek felvonulása is. Többek közt az Iszkiri gyerekzenekar gondoskodik majd a jó hangulatról, de lesz Lajos Mizsei kutyakiképzőiskola bemutató, traktor és veteránjármű szépségverseny, a fellépők táborát a Follow the Flow is erősíti, majd tűzi játékkal is készülnek az esemény utolsó napján a Lajos Mizsei napokon. Sok egyéb érdekes van még természetesen, amiből lehet válogatni, hogy hol és milyen programok válnak rád, ez mindig kiderül hétköznaponként 11 és 1 óra között itt a Petőfi. Aktuálisan hozom, hogy hol és mi minden vár rád, ha csatlakoznál, valami esetleg kimaradna, 0630 30 30 380, várom a részleteket SMS-ben és Viberen. Közben itt van Bály Alex és a Slep, valamint a Halott Pénz a Petőfi. Boldog lesz

Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: Kapcsolatok hosszúságánál szokták mondani, hogy na ez még gombócból is sok, na de mi a sok, ha a gombócról van szó tényleg, és ebből kell falatozni. Gombóc fesztivál tartanak Bakonynánál hamarosan, és egész nap természetesen a gombócok, illetve a közösségi programoké lesz a főszerep. A település hagyományos rendezvényének ezúttal is a sportpálya ad otthon, és hát mivel a legnépszerűbb része a gombóc kóstolás, itt különféle ízvilágú finomságokat lehet kipróbálni. Egyébként a rendezvény megnyitóval és főzőverseny eredmény hirdetésével kezdődik, ezt követően lép fel az Írci Ütősök zenekar, majd a Léghajó Meseszínház előadásában az Égigérő Passzony című mese lesz látható. A délután további részében Lórán Barnabás, vagyis Strabarna szórakoztatja a közönséget, a Bakonynánai Néptánc csoport pedig szintén fellép, csak úgy, mint Miki Niki és a Csini Babák, de ott lesz Desperado és Timi is. A nap folyamán ingyenes gyerekprogramok is várják a családokat, holnap a Gombóc Fesztiválon, Bakonynánál a sportpályán. Itt a Petőfén megtudhatod, hogy hol és milyen események kínálkoznak még. Feltöltődése, kikapcsolódása, tarts velem, és közben itt van Lenke is.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, hello, Szabó Balázs bandája mozgatott meg minket az elmúlt percekben, és ha már megmozdultál, akkor mozdulj is ki, hiszen itt van rengeteg program, ahol feltöltődhetsz és kikapcsolódhatsz. Például a Palóznaki Jazz Picnic után ezúttal bornappal készülnek, a Tájház udvara egész nap a találkozások és a nyári balatoni hangulat helyszíne lesz. Délelőtt a gyerekeket várják játékos programokkal, a késő délutáni óráktól pedig már a zene és a táncé lesz a főszerep. Néptánc bemutató is színesíti a programot, este pedig latin táncest gondoskodik a lendületes folytatásról, a hangulatról pedig ezen kívül jobbnál jobb falatok, finomságok és olyan italok, amiket lehet kóstolgatni. Ez egy igazi családbarát nappali kikapcsolódás és élő nyáresti közösségi élmény, tehát Palóznakon. Palóznaki borna, a Petőfin pedig ezúttal meszka, és ha neked is van jó programötleted a hétvégére, 0630 30 30 380, hozd meg itt a részleteket SMS-ben vagy Viberen.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy óra a pontos idő, az M5-ösön pedig 10 kilométert is meghaladta már a torlódás. Röszke felé Lajos Mizsa térségében burkolatjeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél csak a leállósávon lehet haladni. Vigyázz magadra, további friss hírek Gábor Anikótól érkeznek már is. Majd jön a Punani Masszív.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Tovább melegszik az idő, biztonságban vannak a Horvátországban nyaraló magyarok, rendőrökre támadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Burkolatjeleket festenek az M3-as főváros felé vezető oldalán a 39-es kilométernél. A 39-es kilométernél szűkítik a forgalmi sávokat, több mint egy kilométeres a dugó. A sövényt vágják az M5-ösön Röszke felé Inácstól Újhartyánig. A 38-as és a 40-es kilométer között a belső sávot lezárták, 3 kilométeres a dugó. Kicsit távolabb Lajos Mizse térségében pedig burkolatjeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a leállósávon halad a forgalom, 10 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Rendőrökre és a szolgálati kutyájukra támadó férfit tartóztattak le Komárom-Esztergom vármegyében. A járőrök azért mentek ki, mert a 20 éves férfi agresszívan viselkedett, tört zúzott a lakásában. A rendőröket többször megütötte, megrúgta, végül könnygázt vetettek be ellene. Az egyik rendőr fejsérülést és csípőzúzódást, a másik koponyazúzódást szenvedett. A férfit korábban többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Új időkapszulákat helyeztek el a Csíksomlyói kegytemplom torony gombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a tegnap helyükre került dokumentumok a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen, a szél ma főként az észak-alföldön, holnap kezdetben a dél-alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És hozom a kiránduló tippeket, szép délutánt, egy óra után is változatos magyar zenei kínálat vár itt a Petőfin, ha épp ebédelsz, nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, várom a részletes beszámolót, hogy ma mi került az asztalra, 06-30-30-30-380 a számuk, közlekedési infokat ugyanide küldhet.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag

magyar zene. Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar. Egy-egy időutazásnak több ízben is részese lehetsz. Magyarországon rengeteg olyan hely van, ahol felfedezheted, hogy mi mindent rejtett anno a múlt, és mennyit változott azóta most a jövő. Magyarországon van egy egyedülálló kiállítás, méghozzá a Keszthelyi Rádió és Televízió Múzeum, amit még Nádler Józsefei vállalkozó 2007-ben alapított, és tette közkincsé a 600 darabos gyűjteményének több mint felét. Egy helyen lehet át megnézni a régi rádiókat, lemezjátszókat, zeneszekrényeket, magnókat és a hazai televíziózás és tévékészülék gyártás legősibb darabjait. Az 1820-as években épült egykori, késő barokk stílusú fogerendás magtánépületben a Sétál utca Festetics kastély felüli végén a Kossuth és a Georgikon utcák sarkán található ez a múzeum. A földszinten 50 a hőskorból származó Orion videótom márkájú készülék került a polcra, illetve a padlás részén a rádiók, magnók, lemezjátszók idézik a régi korokat. Az ipartörténeti érdekességet kínáló kiállítás az 1930-as évek végétől mutatja be, tehát a szebbnél szebb remek műveket, gramofonokat, a tetszetős formájú polírozott dobozba épített mesterremekeket. Sőt, ha ez még mind nem lenne elég, a 30-as, 40-es évtizedben repítenek a korabeli hanganyagok és zenék is a Rádió és Televízió Múzeumban Keszthelyen. Mi pedig hozzuk az újdonságokat, és itt a Petőfin, tarts velünk! Akkor...

hát ilyen opciók vannak arra, hogyha egy kicsit megfeledkezünk magunkról, és szeretünk dúdolgatni. Ez kirándulás közben is ugye sokszor előjön, és megtehetjük. Ha pedig Zsámbék környékén jársz, akkor ne feledd, hogy gyalogos réta során lehet igazán felfedezni, ismeretet szerezni a történelméről, nevezetes épületeiről, ahol a múlt és a jelen, a klasszikus és a modern lenyűgöző harmóniában létezik. Kezdhetett például a sétát a zsámbéki Rom templom Donga boltozatos termében, ahol kőtár tekinthető meg, az Icsi kastély pedig Zsámbék legnagyobb épülete, az távolról egyébként jól látható barokk templomában Nepomuki Szent János tábrázoló szobor fogad, a Lámpa Múzeumban pedig 1200 világító eszköz csodálhatsz meg, majd aztán felkeresheted Zsámbék legrégebbi lakóépületét, a Szent Vendel domborműves népi lakóházat, mely nevét a homlokzatán látható domborműről kapta. Szobáiban a kézzel festett vagy különleges technikával készült bútorok a sváb népművészetet és a régi zsámbéki jelképvilágot idézik. A berendezés legjelentősebb darabja az 1874-es évszámot viselő szekrény, melynek festése a Fekete-erdő vidékéről Zsámbékra települt németek hagyományát őrzi. A szabad kéményes konyhában látható a legrégebbi zsámbéki bútordarab egy túró és mészkeverékéből készült úgynevezett kazeinnel festett konyha szekrény, melynek elejét négy a tulipán, a rózsa és a szekvű motívumaiból álló életfa díszíti. A konyhában pedig tatai kerámiák láthatók, melyek régi háztartásokban igen elterjedtek voltak. A német paraszbútorok gyűjteménye mellett ezen kívül helytörténeti kiállítás is vár. Nyitott múzeumok és a Szent Vendel domborműves népi lakóház Zsámbékon, tehát a környéken jársz, ne feled. Itt a Petőfi pedig 0-24-ben a legjobb magyar zenék szólnak, ezúttal Mira Monoka énekel.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és még jössz mész az országban, ne feledd, hogy várnak rád olyan csodás helyek, aminél érdemes egy picit megállni, egy picit elidőzni, felfedezni. Telki bánya például egykor arany és ezüst bányászata révén volt világhírű, ma csodálatos természeti környezete vonza a látogatókat az Zemplén északi részén, a szlovák határ közelében. A hajdan virágzó bányaváros emlékeit mutatja tehát be, az Árpád-kori királyi bányák leghíresebbje található ott. A telki bányai helytörténeti kiállítási gyűjtemény 6 teremben mutatja be Telki bánya Nemesérc bányászatának történetét, Tokaj hegyalja ásványbányászatát, a híres telki bányai kerámiát, az emblémi hegység erdészetét, Magyarország legszebb ásványait és az adományozó Kádár család emlékszobáját. A kerámia gyűjteményben a valaha ott működött porcelángyár termékei és történelmi emlékei látható, de van bányászati gyűjtemény is, ott például egy makett sorozaton a bányaváros virágkorában alkalmazott technológiai sor található arányosan kicsinyített méretben. A néprajzi gyűjtemény pedig a háztartásokban használt több mint 100 éves eszközöket tartalmazza. Egy külön teremben látható az ásványgyűjtemény, mely az ország legjellemzőbb és legszebb ásványait mutatja be. Telki bányai helytörténeti kiállítás, ha környéken jársz, akkor ne feledd az emléni kirándulást összekötni akár ennek a felfedezésével. Itt a Petőfin a hazai zenék között kutatva, pedig ezúttal az Ariáira találtam rá. Hallgass csak!
1: Megszerettem és megszereztem, majd elfeledtem, meg eltemettem, és túl sok volt, már a jó volt, alatt az te is veled.

0: tudok, nem látsz majd többé, hiányozni fogok.
1: Egy ikonikus dal Kovács Ákostól, a Hello 1993-ból. Ákos július 1-én tudott a nyilvánossággal, hogy túl van egy komoly operáción, és valamennyi nyári fellépését lemondta, hogy a gyógyulás a koncentráláson, majd az arénában láthatjuk legközelebb, illetve augusztus 11-én, napra pontosan a forgatás 20. évfordulóján adta közzé a három akusztikus dal az Andante Borpatikában című kisfilm, erre az alkalomra képben és hangban is felújított változatát. Ha kíváncsi vagy a részletekre, keresd a honlapját, itt a Petőfilm pedig már is Talján Zsófi folytatja.
2: És az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
4: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
4: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
3: Ez a Petőfi Rádió.
10: Tovább melegszik az idő. Magyarok is megsérültek a horvátországi erdőtüzekben. Rendőrökre támadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Tatabánya és Biatorbágy között, vagyis a 60-as és a 20-as kilométer között kell helyenként lassulásra számítani. Burkolatjeleket festenek az M3-as főváros felé vezető oldalán, a 39-es kilométernél. Itt szűkítik a forgalmi sávokat, és több mint egy kilométeres már a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
10: Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, 2 közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Közben a Pejjeszac félszigeten is erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjed. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Kozinfo aktuális tájékoztatásait. Paksa hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna víz szintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte nem vesz részt a megbeszélésen, mert mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Toroszkai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt férfit tartóztattak le Komárom-Esztergom vármegyében. A járőrök azért mentek ki, mert a 20 éves férfi agresszívan viselkedett, tört zúzott a lakásában. A rendőröket többször megütötte, megrúgta, végül könygázt vetettek be ellene. Az egyik rendőr fejsérülést és csípőzúzódást, a másik koponyazúzódást szenvedett. A férfit korábban többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csak nem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba, emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és a Fülöp-szigetekről is.
4: Petőfi Rádió, időjárás.
10: A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az Északalföldön, holnap kezdetben a Délalföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hétvégére pár napra visszatér a hőség, aztán jön majd egy tartósabb felfrissülés a jövő héten, és holnaptól már az augusztus 20-ai ünnepség miatt lesznek változások a közlekedésben Budapesten. Már is jönnek a részletek, változatos magyar zenék pedig itt a Petőfi.
3: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar.

Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente. Ez a legújabb magyar zene.

Megállították a forgalmat, teljes szélességében lezárták a 23-as számú főutat Ivád és Nádói falu között, ugyanis két személygépkocsi frontálisan ütközött a 18-as kilométernél. Válasz másik útvonalat, egyéb infód van a 0630-30-30-380-as számon, osztatod meg velünk. Petőfi Rádió, minden magyar. Közeleg az augusztus 20-ai nemzeti ünnep, és ehhez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok, illetve lezárások, amik már holnaptól érvénybe lépnek. A fővárosban a közösségi közlekedést is érintik, hiszen átadják például a gyalogosoknak a Széchenyi Lánchidat, így ebben az időszakban az autóbuszok holnaptól tehát már módosított útvonalon közlekednek, de korlátozásra kell számítani a Budai vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A BKK honlapját érdemes megnézni, illetve figyelni a kirakott táblákat, illetve jelezni nekünk minden egyéb infót a 0630-30-30-380-as számon. Lehet hangosítani közben, hiszen megérkezett a Magashegyi Underground is itt a Petőfi.

Petőfi Rádió, minden magyar, utolsó hetek pedig a nyárból, visszatér a kánikula, a hétvégére jövő héten egy kis felfrissüléssel, azért továbbra is 30 fok körüli értékeket mérhetünk majd, és miközben világszerte a Mancs őrjárat legújabb mozifilmje tartja izgalomban a legkisebbeket, a népszerű Kutyus csapat televíziós kalandjai is folytatódnak. A Mancs őrjárat ugye már a világ egyik legsikeresebb óvodásoknak szóló animációs sorozatává vált, 2013-ban indult, és sikerének titka, hogy a látványos mentőakciókat könnyen követhető izgalmas történetekkel ötvözi, miközben minden epizód középpontjában a csapatmunka, a segítőkészség és a felelősség vállalás áll. A sorozat tehát játékos formában a gyerekek nyelvén közvetít olyan értékeket, mint az együttműködés, az empátia, a kitartás és a kreatív probléma megoldás. A különböző képességű kutyusok pedig egymás erősségére támaszkodva oldják meg a feladatokat, így a legkisebb nézők természetes módon ismerhetik fel, hogy mindenki tehetsége fontos része egy sikeres csapatnak. Augusztus 21-től pedig már a 8. évad epizódjai várják a gyerekeket az M2 Mese TV-n, ahol a kutyusok ismét bebizonyítják, hogyha összefognak, nincs lehetetlen. Mancs őrjárat epizódjai adás után pedig a média klikken is elérhetők. Ne feledd, itt a Petőfin pedig a legjobb hazai slágerek. Fluor, Tomi, Titán, ők is jönnek, ő pedig Tarány Tamás. Szilánkok, ezt hallhatod most. Ami a tiéd.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar. Hát míg Japánban a lezúdult rekord mennyiségű eső okoz nehézséget, Tokió közelében több vasúti járatot is felfüggesztettek, és néhány főbb autópályát is lezártak. Nálunk továbbra is tartósan száraz időjárás és a következményei, ami több helyen érezhetők, a súlyos vízhiány például a horgászokat sem kíméli, alig másfél kilométeren maradt például összefüggő víz a Lajtán, ezért horgászati tilalmat rendeltek el, és megkezdődött a megrekedt halak mentése is. Nézve az időjárás előrejelzést, most a hétvégén még ugye emelkedik a hőmérséklet, 36 fokot is mérhetünk, vagy még lehet, hogy többet is, aztán majd hétfőn jön a hideg front, ami nagyjából 10 fokot hűsít majd, és maradnak ezek a 30 fok körüli értékek. 0-30-30-30-380, ez a számunk, ahol te is informálhatsz. Egyébként jelenleg 30-33 fok van mindenhol az országban, és a Swingers-szel folytatjuk ezután.

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 3 óra pontos idő, Vörös Domonkos hozza a legfrissebb híreket, majd jön Odett.
1: Van ez a pillanat, amikor ölök, de mikor rád köszön, tudod, hogy nem fáj.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
7: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Visszatér a hőség. Magyarok is megsérültek a horvátországi erdőtüzekben. Nagyon drágul holnap a tankolás.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kiskunfélegyháza térségében egy személyautó egy terelést szabályozó munkagépbe hajtott. A 110-es kilométernél a belső sávot lezárták, és több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M7-esen a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között, illetve Székesfehérvárnál lassulva, helyenként araszolva halad a kocsisor. És két személyautó ütközött össze a 7-esen Székesfehérvár keleti határában. A 62-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: 4 magyar sérült meg a horvátországi erdőtűzben, 2 közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult helyzet miatt korábban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait, illetve a Kozinfo aktuális tájékoztatásait. A horvátországi erdőtüzek károsultjainak érdemes mi hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójukkal, hívták fel a figyelmet biztosítási szakemberek. Mint írják, az utasbiztosítás fedezi a sürgősségi orvosi ellátás és a betegszállítás költségeit. A podgyászbiztosítás a tűzben megsemmisült személyes tárgyakra nyújthat fedezetet, míg a kaszkó a járműben keletkezett károkat téríti meg. A számlákat, dokumentumokat és a károkról készült fényképeket érdemes megőrizni. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Holnaptól ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csak nem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba, emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és a Fülöp-szigetekről is.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Országos csúcsa döntőbe jutott a magyar férfi 4x400 méteres váltó a Birminghami Atlétikai Európa bajnokságon. A Kovács Árpád, Plisz Balázs, Csahóci Csanád, Molnár Attila összeállítású 4-es futamában a 4. helyen ért célba, és az 5. idővel biztosította helyét a fináléban. Bogdán Annabella összesítésben 22. helyen zárta a női gerelyhajítás selejtezőjét, így nem jutott döntőbe. Remekül sikerült viszont Kriss Sarolta és Szűcs Szabina bemutatkozása női hétpróbázók versenyében. 100 méter gáton mindketten idei legjobbjukat érték el. Sárkány Zalán és Bethlen Dávid is bejutott az 1500 méteres gyorsúszás holnapi döntőbe a Párizsi Európa-bajnokságon. A leghosszabb medencés szám mai előfutamából a 800 méteren bronzérmes Sárkány összesítésben a negyedik, Bethlen pedig a hetedik helyen lépett tovább. Senánszky Petra pedig ma délelőtt az 50 méter gyors előfutamában harmadik lett és tovább jutott a középdöntőbe, akárcsak 200 méter pillangón a címvédő Milák Kristóf hiányában Kós Hubert és Mártól járt. Kokas Fanni viszont búcsúzott előfutam után 100 méter háton első felnőtt világversenyén. Az úszó EB 18:30 perckor kezdődő esti programját a Nemzeti Sportrádió, fél 8-tól pedig az NN Sport is élőben közvetíti. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
7: Petőfi Rádió, időjárás.
8: Holnap a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az Északalföldön, holnap kezdetben a Délalföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok valószínű.
7: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodás péntek délutánt és szuper jó hétvégét. Biztosan nem állítom, de azért ahogy nézem az előrejelzéseket, az idén nyár talán utolsó forró napjai következnek. 35 fok fölötti hőmérsékletekkel, hétfőn aztán egy hideg front vent véget ennek. Persze fázni utána se fogunk. Szuper jó zenékkel pedig feltöltve indul ez az óra.
2: Egy újabb óra. Kizárólag

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

Kupunk zenekar itt a Petőfin, ahogyan tudnék élni nélküled című filmben ismerhetők őket meg, és novemberben elsőnálló nagy koncertjüket fogják adni, sőt a nagy érdeklődése való tekintettel rögtön dupláznak, úgyhogy két napon át is színpadra lép Marics Peti, Kinádi Marcell és Ember Márk, akinek az életében egyébként több ízben kezdődik majd új fejezet, hiszen felesége Havasi Virág első gyermeküket várja. A nagy hír pedig nem egy hagyományos fotóval vagy néhány soros bejegyzéssel tudatták, víz alatti felvételt készítettek, majd benne a búvárkodás közben egy cumit tartanak a kamerába, és ehhez mindössze annyit írtak, hogy plusz egy emberre. Nagyon-nagyon gratulálunk, jó babavárást kívánunk, és várjuk majd természetesen a koncertet is, míg itt a Petőfin Grabowski ezúttal a folytatás.

Király Linda, amit a Petőfin, akinek magánéletében nagy fordulat történt, márciusban eljegyezték, és elmondása szerint, mikor belül elkezdte rendbe tenni önmagát, akkor a magánéletében is bizony megjelent a szerelem. Első magyar nyelvű albumán dolgozik, melyen egyébként a vőlegénye is segítkezik, illetve egy új pörgősebb kislemeze is készül, míg Rúzsa Magdinak is, aki szintén nagyon aktív, 15 dalos új albumának első futára, a Rúzs, ezt hallottad a Petőfin.

Petőfi Rádió, minden magyar, remélem tartalmas hétvégét fogsz eltölteni, majd várom az élménybeszámolókat jövő héten, amikor már készülünk majd az augusztus 20-ai ünnepi programokra, amiből lesz bőven. A főváros háromnapos rendezvény sorozattal készül, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. A Városligetben például a Honvédség tart majd egésznapos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozás. Várják a családokat a Margit szigeten. A Budai Várban az idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szabadság tér pedig közösségi pihenőhely és gasztrókerté alakul, a Műegyetem rakparton pedig koncertek várják az érkezőket. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 7 órakor a Bazilika elől indul. A 9-kor kezdődő tuzi játék pedig a félórás audiovizuális show része lesz és 10 percig tart majd. Lehetőség szerint tömegközlekedéssel közelítsd meg a helyszíneket, és persze további információkat majd folyamatosan hallatsz itt a Petőfi, most pedig jön a

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 3 perc múlva lesz pontosan 4 óra. Itt van Vörös Dombonkos a legfrissebb hírekkel, utána a sorszámot pedig Szikora Tomi tévte, hiszen 4-től vele indul a Petőfi csúcs, ahol ma is lesz játék. Figyeld a részleteket, Petőfi ajándékcsomagot lehet nyerni. Hétfőn jövök az élménybeszámolókkal, tőled is várom, remélem tartalmas lesz a hétvégem. Sok sikert, minden jót kívánok hozzá. Itt pedig a Carson Coma indítja a következő órát.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2000

0: Szóljon. Telefonszámunk 061-759-6060, de dobhatsz nekem SMS-t, vagy írhatsz Viberen a 0630-303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
0: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
0: Otthon is érhetnek meglepetések.
5: Az egy dinoszaurusz!
4: Futás, futás, futás!
0: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
4: Mit fogunk csinálni?
5: Túl fogjuk élni.
0: Az Oak Street vége. A mozikban.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Hétvégére visszatér a hőség. Rövidesen elsüllyezték a vízállást emelő bárkákat Paksnál. Nagyon drágul holnap a tankolás.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Két autó ütközött össze az M0-as autóút keleti szektorán az M4-es autóút csomópontjánál. A 41-es kilométernél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. A torlódás több kilométeres. Az M5-ösön Budapest felé Kiskunfélegyházánál egy személyautó egy terelést szabályozó munkagépbe hajtott. A 110-es kilométernél a belső sávot lezárták, és több mint 3 kilométeres a torlódás. A 23-as főúton Ivád és Nádújfalu között két kocsi frontálisan ütközött. A 18-as kilométernél a főútat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított elsüllyesztése, amivel több centivel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a Dunai fenék küszöb kialakításán. Hozzátette, több százan dolgoznak az összetett beruházáson. Négy magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult szerencsétlenség miatt korábban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasítását, illetve a Konzinfo aktuális tájékoztatásait. Úton vannak a tesztpályára a Gyesev új Intercity motorvonatainak első darabjai, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a járművek Lengyelországban készülnek, és Romániában próbálják majd ki azokat. Az új vonatok közül 11 a Budapest-Győr-Szombathely-Sopron IC vonalakon áll forgalomba jövőre. Az érintett szakasz teljes flottáját 2028-ig cserélik le. Holnap ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba, emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és a Fülöp-szigetekről is.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
7: Holnap a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek homoly felhők az égen. A szél ma főként az Észak-Alföldön, holnap kezdetben a Dél-Alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Péntek délután 4 óra van. Együtt gurulunk át a hétvégébe. Veled leszek ezen a forró nyári délutánon, valamint egy kellemes nyári estében. Számíthatsz rám a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Együtt lazolunk most a Karzon Komával. Itt a Kék Hullám Kepi.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

Ári Mafia, Beethoven Nestek a Petőfi Rádióban, minden magyar. Érdemes figyelni a zenéket, mert hamarosan jön az óra nyerős lágere. Szóval igen, nyereményjátékot indítok nem sokára, a tét pedig egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Hogy hogyan lehet a tiéd? Figyeld a zenék közötti felhívást, és hogyha meghallod, hogy ma délután ez az óra nyerős lágere, akkor várom, hogy megírd az előadót és a szám címet SMS-ben. A számunk változatlan 0630 30 30 380. Ha mindenkinél gyorsabb vagy, visszahívlak, mondd el a Petőfi Rádió szlogenjét, és vidd a nyereményt, amely egy komplett ajándékcsomag, bögrét, hulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz. Igen, ilyen egyszerű, figyelj, a játék lehet, hogy néhány perc múlva

Ég veled munkahét. A Petőfi Rádióban minden magyar. Ez volt az óra nyerős lágere, amely a leggyorsabb üzenet küldőnek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Igen, nemrég játékot indítottunk. Akkor van esélyed, hogyha jelentkeztél a 06303030380-on, és elküldted nekünk az óra előadóját és a szám címét. Ha mindenkit megelőzött az üzeneted, figyeld a telefonot, hiszen mindjárt visszahívlak, így lehet tiéd a nyeremény, a Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Addig is, itt egy újdonság ajánlat, hiszen a méreg és az idegen után folytatódik a Diaz ment a története. Ez az Így volt szép című dal, amely arról az útról szól, amit kisebb-nagyobb különbségekkel, de mindannyian bejártunk, mire felnőttünk. A zene visszarepít azokba az évekbe, amikor még semmi sem tűnt lehetetlennek, amikor nagyokat álmodtunk, megszegtük a szabályokat, és elhittük, hogy bármire képesek vagyunk. Persze azért kitér a zene azokra az időszakokra is, amikor nem ment minden simán. Az első pofonok, csalódások, hibák, felismerések arról, hogy az élet nem mindig úgy alakul, ahogyan azt elképzeltük. Ez az Így volt szép a Petőfi Rádióban.

0: magyar. Valakinek feldobjuk a péntek délutánját, valakinek szerencsés lesz ez a nap. Hogy kinek? A leggyorsabb üzenet küldőnek, hiszen nemrég játékot indítottunk. Akkor van esélyed, hogyha jelentkeztél a 06 30 30 30 380-on. És hogy ki volt a leggyorsabb, a legelső, az most derül ki.
1: Halló,
0: tessék! Halló, szia Trixi, halló. Meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok.
1: Szia Tomi, szia!
0: Gyors voltál, első voltál a játékunkban, úgyhogy ezért hívtalak, mert bekerültél. Remélem, hogy még nincs Petőfi Rádiós ajándékcsomagod, mert most lehet?
1: Úristen, de jó vagy Tomi, hát nagyon szépen köszönöm. És itt voltam is most egy kicsit, igyekeztem. Itt nincsen nincs, hogy most már pont itt az ideje, hogy legyen egy ilyen, úgy értem.
0: Na akkor tegyük meg a lépést afelé, hogy meglegyen. Mondd el kérlek, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
1: Hát nem más, mint Dérhenitől az Ég veled című szám.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlog, ennyit tudod?
1: Hogy ne tudnám, kérlek, Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Húha, hát akkor egy felkészült nyertessel van dolgom, mert hogy nyertél! Gratula!
1: Nagyon-nagyon köszönöm, úristen, de jó, nagyon szépen köszönöm. Többször is pályázni erre, és próbáltál azt elérni, de végre most sikerült, úgyhogy most nagyon boldog átettél.
0: Hát ez a te napod, mert hogy végre megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomag, bögre, kulacs, nyakpassz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez megy majd neked postán.
1: Nagyon köszönöm, hát dolgozom éppen, és hogy valami egy kicsit még így motiváljon, ez most pont kellett nekem, úgyhogy köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok.
0: És milyen lesz a hétvégéd, mert akkor a péntek délutánod most még munkás, de a hétvége az majd milyen lesz?
1: Hát valószínűleg az is sajnos munkával fog telni, persze azért egy kis idő jut mindig a pihenése is, meg majd lesz egy kis szülinapi ünneplés szombat este, majd vasárnap valószínűleg kipihenjük, és akkor hétfőtől vissza a mókuskerékbe, de azért a hétvégekre mindig igyekszünk egy kis pihenés, kis baráti találkozót, valamit összehozni, még a nyár utolsó napjaiból, utolsó heteiből itt lassan mindjárt vége, úgyhogy ki kell élvezni még a jó időt.
0: Jaj, ne is emlegessük a nyár végét, mert tényleg ez az augusztus, ez olyan, mint hogy egy ilyen hosszú vasárnap lenne, amikor már tudod, hogy úristen, mindjárt itt a szeptember, mindjárt minden kezdődik előről.
1: Ó, pontosan, és azt érzem most, hogy ahogy öregszem, ha szabad így fogalmaznom, egyre inkább repül az idő, és egyre inkább azt veszem észre, hogy gyorsan telnek a napok, a hetek, és nemrég szerveztük a nyaralást is, és már túl is vagyunk rajta, tehát eszméletlen, de hát muszáj igazából kihasználni az időnket, és ezért is a munka mellett, amit tudunk, azt mindig megragadunk, és akkor a barátokkal akár koncertre, akár csak valamelyikünkhöz, házi buli, valamit mindig csinálunk, egy társas estet akár, úgyhogy ezt javaslom mindenkinek, hogy amíg lehet, addig mindenképp elvezzük ki ők is a nyarat.
0: Na hát akkor koncerttévént hozok most, mert a következő dal a tiéd lesz, Méringer Marcitól a Senki se, ez most neked szól a Petőfi Rádióban.
1: Nagyon imádom, és nagyon szépen köszönöm!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Péntek délután 5 óra van, most már nem kell annyira sietni. Hétvége van, erre hangolódunk a folytatásban is. Átvezetlek téged egy forró nyári hétvégébe. A folytatás mindjárt ez a dal, Bály Alex és a Slep, Emlékszem.
1: Emlékszem rád, egy fesztiválról, a Fürstenrosszról, te voltál, aki táncolt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 grammos többféle Knopper Snot Bar csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
7: Otthon is érhetnek meglepetések.
9: Az egy dinoszaurusz!
8: Futás, futás, futás!
7: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
8: Mit fogunk csinálni?
9: Túl fogjuk élni.
7: Az Oak Street vége. A mozikban.
2: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Visszatér a hétvégére a hőség. Rövidesen elsüllyesztik a vízállást emelő bárkákat Paksnál. A jövőben két alkalommal is lesz szifilisz szűrés a várandóság alatt.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kiskunfélegyháza térségében egy személyautó egy terelést szabályozó munkagépbe hajtott. A 110-es kilométernél a belső sávot lezárták, és több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között, illetve a székesfehérvári szakaszon lassulva, helyenként araszolva halad a kocsisor. A 23-as főúton Ivád és Nádújfalu között két kocsi frontálisan ütközött. A 18-as kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centivel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenék küszöb kialakításán. Hozzátette, több százan dolgoznak az összetett beruházáson. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, az a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. Kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. Elmondta, hogy a jövőben az első és a második trimeszterben is lesz ilyen vizsgálat, emellett magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a nő nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Holnap ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin az országos átlagárban 576, a gázolajé 664 forint literenként. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csak nem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba, emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és a Fülöp-szigetekről is.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Holnap a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az Észak-Alföldön, holnap kezdetben a Dél-Alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután 5-kor. Szerintem ezt a hetet, ezt a munkahetet kipipálhatjuk, és együtt indítjuk a hétvégét a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Akár az autóban ülsz, akár a vízparton pihensz, örülök, hogy velem vagy. Itt a kezdés, Bye Alexis, és most lett, emlékszem.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar. Közlekedők, figyelem! Elmondom, hogy egy nap alatt hány gyorshajtót fogtak az M3-ason. Pontosítok, szinte egy délelőtt alatt. Mert a dolog nagyon friss, szerdán, augusztus 12-én egy útfelújításos szakaszon mérték a gyorshajtókat, ahol ugye 80 km/h a megengedett legnagyobb sebesség, és a mostani szerda délelőtti ellenőrzés során 196, még egyszer mondom, 196 gyorshajtót szűrtek ki a heves megyei rendőrök. A leggyorsabb sofőr 80 helyett 137-tel száguldozott. Ez nem csak pénzbírságot jelent, hanem több büntetőpontot is. Szóval, hogyha valaki eddig azt gondolta, hogy az útfelújításoknál nem mérnek, és ez nem csak az M3-asra igaz, hanem akár az M1-esre is, ahol ugye most szinte Tatabányáig végig 80 km/h sebességkorlátozás van érvényben, akkor itt a valóság, a 80 km/h sebesség legyen tényleg 80. Kitartás mindenkinek, együtt utazunk, együtt gurulunk a hétvégében. Én pedig a közlekedési infokra, mint hogy mindig, ma is számítok.

Petőfi Rádió minden magyar. Következik egy srác, akinek a zenéje, a hangja egyenesen világszínvonalat képvisel. És azt már régen is tudták, hiszen annó a Megasztár 5. évadában ismerte meg az ország, ahol a 4. helyezést ért el. Ezt követően Magyarországot ő képviselte 2014-ben az Eurovízión, a Running című dallal, a döntőben akkor az 5. lett, és Magyarország 2. legjobb eredménye ez a verseny történetében. Ma pedig ilyen zenéket köszönhetünk neki, amely nem csak nálunk a Petőfi Rádióban hódít, hanem nagyon sok európai rádióban, például a görög rádiók slágerlistáját is meghódítja Kállai Sanders András. Ez a friss dal, Take Me Back Home.

0: azt, hogy tényleg nem sok alapján, de akkor abba szűzünk.
1: Igen.
0: De akkor telibe,
1: persze.
0: Nem csicskál.
1: Bőröndől,
0: ne legyen csúcsán.
1: Én benne se vagyok. Egyáltalán egy ide.

Petőfi Rádió minden magyar. Most már azért hivatalosan is átfordulunk abba az üzemmódba, amit úgy hívnak hétvége. Szóval remélem, hogy mindenki lecsukta a laptopot, a céges talót áttette, ne zavarjanak üzemmódba, és visszaszámolunk a hétvégi programokra, amely akár lehet egy bicikli túra a Balatonnál, a Tiszatónál, bár azért ez a hétvége nem fog finomkodni, ami az időjárást illeti, 34-35 fokos kánikula jön. Szóval, hogyha valaki biciklizés, túrázás tervez, egész nap a szabadban lesz, akkor az UV védelem tényleg nem opcionális, hanem nagyon fontos. Naptej, sapka, napszöveg és sok-sok víz, ezek a hétvége legfontosabb kerékei. Ha pedig fesztiválozni indulsz, akkor a szigeten a Blaha Louisiana is fellép majd holnap, és szerintem ezt a dalt is játsszák. Ott van a nap, a Pető

legújabb magyar zene. És kecelány, a se

0: írhatsz Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a hőség, rövidesen elsüllyesztik a vízállást emelő bárkákat Paksnál. Halálos áldozata is van a horvátországi tűzvésznek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-as autó déli szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon három személyautó ütközött a 13-as kilométernél. Ugyan már forgalmi akadályt nem jelentenek, a Hárosi Duna híd előtt így is több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között, illetve a székesfehérvári szakaszon lassulva, helyenként araszolva halad a kocsisor. Szintén szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatai és Biatorbágy között. Itt helyenként lassulásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centivel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a Dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, több százan dolgoznak az összetett beruházáson. Elveszi a kormány a Mészáros Szíj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Közölte azt is, hogy Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését a 22 éves koncesszió októberi lejáratát követő 11 évre Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna a területért akkor felelős tárcavezető. Úton vannak a tesztpályára a Gyesev új Intercity motorvonatainak első darabjai, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a járművek Lengyelországban készülnek és Romániában próbálják majd ki azokat. Az új vonatok közül 11 a Budapest-Győr-Szombathely-Sopron IC vonalakon áll forgalomba jövőre. Az érintett szakasz teljes flottáját 2028-ig cserélik le. Holnap ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, 2 közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében korábban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni. A katasztrófának egy halálos áldozata is van. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki, 40 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az Északalföldön, holnap kezdetben a Délalföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután 6 óra van, indul a hétvége, élvezzük ki minden percét. Ha pedig a dugóban ülsz, kitartás, a Petőfi Rádió veled van és hazakísér. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, elsőként Valkusz Milán és Marics Peti érkezik. Itt a Valmar és a Magány Magány.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

Petőfi Rádió minden magyar. Sokan vezetünk együtt, sokan vagyunk együtt útközben, autópályán is. És bár az útépítések nem lettek rövidebbek, de már van, ami együtt érez velünk, ezek pedig a hangulatjeles táblák, hogy még 8 kilométer van hátra, ezt általában egy szomorú smiley, egy szomorú arccal jelzik, még 3 kilométer, egy ilyen rezzenéstelen arcot párosítottak hozzá, és amikor pedig az van, hogy még 2 kilométer van a terelésből, az átépítésből, akkor ezt már mosollyal jelzik. Hát egyszerűen zseniális ötlet, nem csak információt adnak arról, hogy mennyi van még hátra a kellemetlenségből, hanem pontosan lekövetik azt, amit mi sofőrök is érzünk, frusztrációt, türelmetlenséget, majd pedig megkönnyebbülést. Szóval ez tényleg jó felhasználói élményt ad, és valahogy kellemesebbé teszi a kellemetlenséget. Szerencsére ezzel a megoldással már ugye itthon a Magyar Közút is előállt, talán 1-2 évvel ezelőtt az M3-ason is láttam már hasonlót, de korábban már több nyugat-európai országban is használták. Na és neked hány kilométer van még hátra a terelésből? A Petőfi Rádió veled van útközben is.

a legfrissebb dalát, amelynek a címe 30-valahány. Az elmúlt időszakban az egyik legtöbbet emlegetett újdonság volt a rádióban ez a szám, amely egyébként a slágerlistánkon is jól teljesít, a friss listát hétvégén hallhatod majd dél és kettő között. Ezt az újdonságot pedig szerintem élőben is meghallgathatjuk majd a következő koncertjén, augusztus 28-án Szegeden a Színen, hiszen az énekesnő ott zárja majd a nyarat. Lávas Viki 30-valahány, ezzel

0: Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Következik az egyik kedvenc újdonságunk, BSV, Nagy Bogi, Always Be Mine. A dal, amely hát tulajdonképpen egy se veled, se nélküled kapcsol a sztoriát meséli el. Két emberről szól, akik még mindig kötődnek egymáshoz, de valami miatt nem tudnak igazán egymásra találni. Nézem közben a YouTube kommenteket, mert egyébként a zene ott van a legfelkapottabb videó között. Enikő kommentje érdekes, azt írja, csak én érzem azt, mint hogyha saját magukról énekelnének, mint ha Bogi nem merne belevágni egy újba, egy új kapcsolatba, de ő itt van, és még vár rá, amíg készen nem áll. Huha, lehet, hogy egyszer címlapon lesznek. Always Be Mine, BSV, Nagy Bogi a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: 30-30-30-380, ez a szám a kíválság műsor miatt is fontos. Pár perc és kezdünk. Mesi választotta az első dalt az édesanyjának, Valériának, éppen mostan a családi tortavágás. Isten éltesse az ünnepeltet a Balkán Fanatik dalával, itt a Hadd menjen, mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hétvégére visszatér a hőség. Rövidesen elsüllyesztik a vízállást emelő bárkákat Paksnál. Minden magyar jól van, az erdőtűz sújtott a Horvátországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Török Bálint és Martonvásár között, illetve a Székesfehérvári szakaszon lassulásra helyenként araszolva halad a kocsisor. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Tata és Biatorbágy között, vagyis a 70-es és a 20-as kilométer között helyenként lassulásra kell számítani. A 2-es főúton Vácnál három személy autó rohan egymásba. A 43-as kilométernél egy-egy sávon halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centivel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenék küszöb kialakításán. Hozzátette, több százan dolgoznak az összetett beruházáson. Úton vannak a tesztpályára a Gyesev új Intercity motorvonatainak első darabjai, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a járművek Lengyelországban készülnek és Romániában próbálják majd ki azokat. Az új vonatok közül 11 a Budapest-Győr-Szombathely-Sopron IC vonalakon áll forgalomba jövőre. Az érintett szakasz teljes flottáját 2028-ig cserélik le. Holnap ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket rövidesen kiengedik a kórházból. A térségben közben stabilizálódott a helyzet, de a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen. A szerencsétlenségnek egy halottja van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejc Bálintól hallják. Országos csúcsa döntőbe jutott a magyar férfi 4x400 méteres váltó a Birminghami Atlétika Európa bajnokságon. A Kovács Árpád, Liz Balázs, Csahóci Csanád, Molnár Attila összeállítású 4-es futamában a 4. helyen ért célba, és az 5. idővel biztosított a hét a fináléban. Bogdan Anabella összesítésben a 22. helyen zárta a női gerejhajítás selejtezőjét, így nem jutott döntőbe. Remekül sikerült viszont Kriss Sarolta és Szűcs Szabina bemutatkozása a női hétpróbázók versenyében, két szám után Szűcs a 14., Kriszt a 15. helyre várja az esti folytatást. Sárkány Zalán és Betlehem Dávid is bejutott az 1500 méteres gyorsúszás holnapi döntőjébe a Párizsi Európa bajnokságon. A leghosszabb medencés szám mai előfutamából a 800 méteren bronzérmes Sárkány összesítésben a 4., Betlehem pedig a 7. helyen lépett tovább. Selenszky Petra pedig ma délelőtt az 50 méter gyors előfutamában a 3. lett és tovább jutott a középdöntőbe. Akár csak 200 méter pillangón a címvédő Milák Kristóf hiányában Kósubert és Mártó Rihárd. Singer Márka Győr egyszeres magyar válogatott középhátvédje a holland labdarúgó bajnokságban szereplő Röningen együttesében folytatja pályafutását, és szintén ma reggel jelentették be, hogy Gruber Zsombor a Ferencvárostól a belgai vonalban szereplő Louvier csapatához igazolt. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az északalföldön, holnap kezdetben a délalföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek este 7-kor nyitjuk a hétvégét, kezdődik a kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Nálunk így indul a hétvége. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Ha van olyan magyar dal, amely feldobná az estét, írd meg és lejátszom. 0630 30 30 380.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A vonalban az egyik hallgatónk, te következel, kinek szeretnél számot küldeni?
3: Bencének, a depressziós haveromnak.
2: Depressziós haverod?
3: Igen.
2: Mert mostanában kicsit depis?
3: Igen.
2: De csaj van a dologban, vagy más?
3: Igen. Lány, igen.
2: És mi lenne az üzenetet hozzá?
3: Hogy nyomja ki a 90 kilót fekve.
2: Ja, kicsit keménykedjen ott, de te egyébként kibírod nyomni a 90-et fekve?
3: Én simán.
2: Akkor jó, akkor figyelj, tanítgasd egy kicsit.
3: Meg lesz.
2: Srácok, tiétek a következő zene most.
3: Rendben, köszönjük szépen.
2: Ákos írt nekünk, hogy bowlingozás közben hallgatnak minket, mert hogy a barátnője Viki születésnapját ünneplik a családdal. Isten éltessen, itt a kedvenced, Fluor, sosehol keserű.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, lehetnék zenét kérni?
2: Természetesen. Szia, hogy szorítatlak? Mi a keresztneved?
3: Peti.
2: Mit csinálsz éppen? Mi a program nálad, Peti?
3: Hát most épp egy videójátékkal játszottam.
2: Na, mi játszottál? Mi a kedvenced?
3: Az olyan, hogy vannak bázisok, és akkor egymás bázisából ki kell lopni ilyen brainrotokat.
2: Aha, tehát akkor ez ilyen át kell súrani a másik bázisba, nem tudom, fegyver van nálad, figyelnek téged, bujkálni kell, ilyesmi?
3: Igen.
2: És akkor játék közben jött az ötlet, hogy hallgatnál egy zenét, vagy hogy küldenél valakinek számot?
3: Apukámat, anyukámat és két testvéremet.
2: Uh-huh. Hogy hívják a tesókat? Mi a nevük? Mi a keresztnevük?
3: Ákos és Marci.
2: Oké, Peti, köszi, hogy hívtál, és akkor a következő zene a tiétek.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Én köszi, hogy hívtál. Szia, szia!
3: Ja.
2: Liana, keleti nap. Nálunk így indul a hétvége.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: A vonalban pedig, szia, hogy szólíthatlak?
3: Tomi vagyok.
2: Ciao, Tomi, Mizu, mi a pálya?
3: Megyünk éppen Zánkára.
2: Zánkára, aha, ott fogtok táborozni?
3: Igen, 7 napos.
2: 7 napos tábor? Hú, az azért elég extra. Mennyi cuccot viszel?
3: Több táskával is kell hozzá.
2: Aha, és mi volt a legfontosabb dolog, amit nem hagyhattál otthon, ami nélkül nem bírod ki a következő 7 napot?
3: Fogkrém, meg fogkefe.
2: Kikkel vagy? Kikkel utazol?
3: A barátommal, meg a tanáraimmal.
2: Aha, és nekik szeretnél számot küldeni?
3: Igen, nekik szeretnék.
2: Oké, érezzétek jól magatokat, és akkor a következő zene a tiétek.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Elefánt Kár, ez most a tiétek. Közben Willitől kaptam Viber üzenetet, hogy ők pedig grilleznek, ugyanis van mit ünnepelni. Holnap lesz a feleségének, Zsuzsának a születésnapja, vasárnap pedig a kisfiának, Bencének, aki 8 éves lesz. Akkor a nagy családi bulihoz mi is csatlakozunk ezzel a dallal. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon sokáig.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: De most az üzeneteket csekkolom, amelyek a 06-30-30-30-380-ra futottak be. Azalia Formúc, ezt játszom, és kinek, kiknek? Például Majának Miskolcra, ezzel kívánunk kellemes hétvégét. Attilának és Nonónak is remélem, hogy ezzel feldobhatjuk a péntek estéjét. Viki küldött nekünk Viber üzenetet, hogy a legjobb barátnőjével edzésről tartanak hazafelé. Itt Dori neked címzi a következő számot, üzeni, hogy büszke rád. És Anitáék pedig autózás közben hallgatnak minket, nyaralásról tartanak hazafelé. Így Bence és Zsolti, nektek szól mindjárt a közös kedvencetek. So I should leave you. Get lost like I should hurt though. Why? Tell me why.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hétvégére visszatér a hőség, nagyot drágul a tankolás, minden magyar jól van, az erdőtűz sújtotta Horvátországban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 23-as főúton Bükszent Erzsébet térségében egy motorkerékpár kigyulladt, a tűz átterjedt az útmenti növényzetre is. A 28-as kilométernél az oltási munkálatok idejére forgalomkorlátozás van érvényben. Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél lévő Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Picsvárad-Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus egy videóban elmondta, a folyón Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, aminek köszönhetően több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét. Holnap ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra, vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket rövidesen kiengedik a kórházból. A térségben közben stabilizálódott a helyzet, de a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen. A szerencsétlenségnek egy halottja és 40 embert vittek kórházba, egy halálos áldozat van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az Északalföldön, holnap kezdetben a Délalföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Péntek este 8 óra van, neked melyik dal jelenti a hétvégét? Melyik zene indítaná be a hétvégét? Írd meg nekem és lejátszom, a kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, erős a kezdés, Azaria Formúc.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zene.

0: Manna Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 061-759-6060, ez a telefonszámunk. Szia, hogy szólítatlak?
3: Tamás.
2: Hello Tamás, én is Tamás vagyok. Tomit vagy a Tamás szereted jobban?
3: Tomi.
2: Tomi, na oké, akkor ebben egyezünk. Tomi, kinek szeretnél számot küldeni?
3: A barátaimnak, a csapattársaimnak, Gildani, és Zsoltinak, és Balinnak.
2: Oké, milyen csapatban játszotok?
3: Békés Csaba.
2: Békés Csaba, de mi? Foci?

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Levi vagyok.
2: Szia, Levi. Mi a program ma?
3: Hát itt biciklizek kint a faluban egyedül.
2: Ó, most egyedül vagy? Hogy?
3: Hát most barátom most éppen nem ér rá.
2: Aha. De hát hál' Istennek ez téged nem állít meg. És te attól járod, keled az utakat.
3: Hát igen.
2: Hány kilométernél tartasz? Van ilyen kis órád, ami méri?
3: Hát tegnap, meg a tegnap előtti nap az úgy összesen 12,5 kilométer.
2: Na hát akkor ez a napi 5-6, ez akkor megvan neked.
3: Igen.
2: Most épp merre felé tekersz? Merre tekereksz?
3: Igen, ilyen falun belül.
2: És akkor mit hallanál tekerés mellé, biciklizéshez?
3: Nem tudom, valami jó kis pörgőset.
2: Aha, akkor bízd rám, és akkor meglepünk, jó?
3: Nem, köszönöm.
2: Én köszi, ciao. Új zene következik a Carbon Fools-tól, Johnny Lost, de nem csak neked, például Mark írt nekünk Viberen, aki a feleségének szintének választotta a következő dalt. Házassági évfordulósok vagytok, gratulálok!
0: Ez

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Hello, sziasztok.
2: Szia, hogy szólítatlak?
3: Máté.
2: Hello, Máté. Mizu, mi a program?
3: Kijöttem biciklizni, aztán egy számot szeretnék kérni a legjobb barátomnak.
2: Belementél tekerni?
3: Igen.
2: És merre bringáztok?
3: Hát, itt Szajóba.
2: Vannak ott jó kis bicikliútak, vagy amit már ismertek, és kijárt útvonalon mentek?
3: Hát, mindenfele igazából, terepre, bicikliúton.
2: Na, és mennyit szoktatok általában bringázni? Hány kilométert?
3: Nagyon sokat, nem tudom.
2: Na, de mégis. 5-öt, 10-et, 20-at?
3: Hát, 10 fölött inkább.
2: Na, királyok vagytok. Ráadásul a hétvégére is jó időt ígérnek, úgyhogy terveztetek még hasonlót. A közelben van nektek a Tisza-tó. Ott már voltatok?
3: Igen, kétszer is körbe tekertük.
2: Na, hát az nagyon király, mert ugye ott is van több kör, azt hiszem 60-70 kilométeres a kisebb kör. Azért azt is elég végig tekerni.
3: Hát, igen.
2: Hogy hívják a spanodat?
3: Zsombor.
2: Oké, srácok, meglepünk titeket. Nagyon köszi, hogy hívtál.
3: Jó, oké, köszi.
2: Köszi, szia!
3: Hello.
2: A pénteki buli hangulatról most a Valmar gondoskodik. Átutazó. Nálunk így indul a hétvége.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Melinda üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a férjének Robinak kíván rajtunk keresztül nagyon boldog negyedik évfordulót. Mi is ezt kívánjuk nektek. 9 után is megéri minket választani, a folytatásban a hangulat felelős Megyesi Gábor, és ő hozza a legnagyobb magyar kedvenceket. Én pedig kellemes hétvégét kívánok. Kívánságműsor legközelebb hétfőn lesz a Petőfi Rádióban. Most léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Visszatér a hőség, elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál. Minden magyar jól van, az erdőtűz sújtotta Horvátországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatai és Biatorbágy közötti szakaszon, vagyis a 70-es és a 20-as kilométer között kell helyenként lassulásra számítani. Kigyulladt egy motorkerékpár a 23-as főúton Bükszentersébet térségében, a tűz átterjedt az útmenti növényzetre is. A 28-as kilométernél az oltási munkálatok idejére forgalomkorlátozás van érvényben. Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél lévő Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál. A miniszterelnök közösségi oldalán élőben jelentkezett a helyszínről. Reggel 6 órakor érkezik egy mérőhajó Bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat, közölte Magyar Péter. A helyszínről reggel 7 órakor jelentkeznek friss információkkal. Holnap ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9,9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket rövidesen kiengedik a kórházból. A térségben közben stabilizálódott a helyzet, de a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen. A szerencsétlenségnek egy halottja és 40 embert vittek kórházba, egy halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen, a szél ma főként az északalföldön, holnap kezdetben a délalföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hazai kedvencek a legkülönbözőbb műfajokban jönnek, hogy beindítsuk a hétvégét. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Szép estét, itt lesz nem sokára Szaja Noé, hozom majd Kovács Kati örökzöldjét is, de előbb a hősök érkezik a halott pénzzel. Ez a több türelem.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: erdei zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes
1: magyar zene.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Néha a mozivászon túlszűknek bizonyul egy igazi sikersztorihoz. Amikor a Hogyan tudnék élni nélküled című filmben megjelent a fiktív Kuplung zenekar, senki nem gondolta volna, hogy a vászorról kilépve valódi rajongói mozgalmat indítanak el. A nézők konkrétan kikövetelték az élő fellépést, Facebook csoportot indítottak, a nyomás pedig akkora lett, hogy a kívánság végül valósággá vált. Idén november 6-án és 7-én Marics Peti, Ember Márk, Kirádi Marcell és a film többi szereplője, köztük Törőcsik Franciska és Bras Bence dupláznak a Budapest Sportarénában. A koncerten ráadásul a film november 12-én érkező második részét is felvezetik. Szóval jön egy újabb adag Demi és Lager újra gondolva. És hogy most mit rakott le az asztalra a Kuplung, már is meghallgatjuk. Ez a Nyomod a gázt, a Petőfilm.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
4: Tudom, hogy sokszor mentünk másfelé, de mindig összezsodott az élet.
5: Ez a legújabb magyar zene.

0: Szép estét, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyünk tovább az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel, felvezetjük a hétvégét. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a friss hírek után jön majd a Bla Louisiana újdonsága, vagy éppen itt lesz az Island a Panazoltól a Take My Hand is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Visszatér a hőség, hajnalban kezdik süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Holnap délutánig biztosan nem üzemel Catania repülőtere.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: A 31-es főúton Jászapáti belterületén az István Király úton egy személyautó fának ütközött, majd felborult. A 97-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Összekapcsolták, hajnalban pedig elkezdik süllyeszteni azt a két vízszintemelő bárkát a Dunán Paksnál, amelytől a vízszint legalább 1-2 centiméteres emelkedését várják. A miniszterelnök közösségi oldalán élőben jelentkezett a helyszínről. Reggel 6 órakor érkezik egy mérőhajó bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat, közölte Magyar Péter. A helyszínről reggel 7 órakor jelentkeznek friss információkkal. Holnap ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket rövidesen kiengedik a kórházból. A térségben stabilizálódott a helyzet, de a tűzoltók továbbra is dolgoznak a helyszínen. A szerencsétlenségnek egy halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Holnap délutánig biztosan szünetel a forgalom a szicíliai Catania repülőterén. Az Etna kitörése miatt nem fogad és nem indít járatokat Olaszország 5. legforgalmasabb légi kikötője. Az elmúlt több mint egy hétben járatok százait törölték vagy irányították át. A járatkimaradások miatt turisták ezrei rekedtek Szicílián. Többen napokat töltenek a Catania-i reptér termináljában.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. Kezdetben a délalföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg a szél. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Koncertajánlókkal és igazi házibuli is magyar zenékkel indítjuk el az estédet pénteken. Itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A Carpe Diem álomhajójával találkozhatsz. Itt lesz majd az SP-féle képmarac is. De előbb az Ivan and the Parazolt hozom. Take my hand!
1: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A közel 40 fokos olasz hőség sem állíthatta meg Rúzsa Magdit, mert hogy az énekesnő a mesés tengerparti városban, Gradóban varázsolt felejthetetlen estét a közönségnek. A koncert mögött egyébként egy magyar-olasz házas pár és hónapokig tartó szervezés állt. De ha lemaradtál volna az olasz tengerparti buliról, itthon is elcsípheted még nyáron Magdit. Augusztus 21-én Aszódon, 22-én Siófokon, 29-én pedig Tokajban áll színpadra, sőt a naptárban már a jövő évet is felírhatjuk. Február 20-án ugyanis az MVM Dómban csap egy nagy koncertet. Jöjjön most tőle egy újdonság, ez a Rúzs, itt a Petőfi.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Jó, hogy itt vagy. Ismerős az az érzés, amikor végre lehull egy hatalmas teher a válladról. Hát pontosan ezt a felszabadult könnyed nyári életérzést hozza el nekünk a Honey Beast és Dánielfi Gergő a legelső közös zenéjükben. Gergő elárulta, hogy először meglepődött a felkérésen, de aztán nagyon gyorsan megtalálták a közös hangot, az eredmény pedig egy igazi örömzene lett. Élőben is találkozhatsz velük majd a napokban. A Honey Beast legközelebb 19-én a Strand Fesztiválon lép fel, Dánielfi Gergő pedig holnap Halásziban áll színpadra. De most hallgassuk meg az új közös szerzeményüket. Lehet, hogy lesz folytatás. Ez a Bárcsak lennék, itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Nem éreztem, hogy fájna majd, ha nem volnál. És most látod, féltelek, őrizlek, védelek, mert lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik

változnak az évszakok, rossz idők, szép napok, bújj hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el, változnak az évszakok, jó idő, rossz napok, bújj hozzám, ne

0: Petőfi Rádió.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
0: Világszerte a YouTube-on
1: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
0: Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Véget ért a közös utazásunk ma estére. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Az elmúlt órákban a mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad, a folytatásra pedig átadom a terepet Fekete Lacinak és a hazai gitároknak. Laci ezúttal Frankkel beszélget majd. Ráadásul Frank egy gitárt is hozott magával természetesen. Legyen szép a hétvégét, és találkozunk holnap is. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Wolf Kati, Kórusz. Augusztus 20-án 22 órától az M2 Petőfi TV-n.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsor ajánló után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Hazai Gitárok, amiben ma is egy különleges vendégem lesz. Ő a tehetséges zenész Frank, akit többek között a Hiperkarmából és a Wake Up 12 30-ből is ismerhetünk. Tarts velünk ma este is!

0: Mindent magyar ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Vendégem ma este a tehetséges zenész, lőjük le a poént, Frank, Torma Gábor, szervusz!
1: Hello!
0: Figyelj, van itt Hiperkarma, Wake Up 12, 30, és még sorolhatnánk, mindre rá fogunk majd térni, de üdv a műsorban. Emlékszel a legelső meghatározó zenei élményedre még gyerekként?
1: Igen, az kb. 2-3 éves voltam, és a nagypapám kántor volt az Adonyi templomban, és azt hiszem, hogy Bachot játszott ott a templomi orgonán.
0: Messziről indulunk.
1: És ott googoltam mellette, és az az első zenei élményem. A második pedig Balaton Lelén, a Hungária koncert 1981, és nem volt jegyünk, és a kerítés mögül néztem. Pont láttam a Szikora Robit, ahogy dobol és énekel, és az volt a ilyen második ilyen élő zene élményem.
0: És áruljuk el, hogy itt fogott meg a zene per dob, per színpadi világ, vagy az még később?
1: Hát nem, az már ilyen 2-3 éves koromban.
0: Tehát az már ott a templomi...
1: Hát, igen, az körül, aha. És akkor nekem párhuzamos, hogy szólt otthon mindig a Beatles, meg ilyen Elvis Presley, meg Rolling Stones, uh-huh. meg Little Richard, Fats Domino, és akkor ez a rock and roll, és akkor hát Ringo Starr mániába éltem, és ütöttem a lábosokat, meg a párnákat, meg mindent, ami lehetett ütni fakanállal.
0: Figyelj, és, folytasd, igen.
1: És akkor ez a Ringo Starr, Szikora Robi, ez a rock and roll dobolás, tudod, és akkor az így nagyon bejött nekem. És akkor azt hiszem, hogy 5 éves koromban, vagy 6 éves koromban kinéztem egy gitárt. A Dunajvárosi Kék Duna áruházban.
0: Jolanda.
1: Egy 600 forintos Orpheus akusztikus gitár volt, és azt megkaptam ilyen 5-6 éves koromban, és akkor az első szám, amit megtanultam, az az Elvis, illetve Carl Perkins, de ugye Elvis Presley tette híresebb Blue Suede Shoes, ami ugye egy... One for the money, two for the show, 3 akkord jádúr, egy D-dúr és egy E-dúr, és akkor azt így megtanultam, és az az első számot megtanultam. 5 éves voltam, vagy 6, azt
0: hiszem. Na hát, és akkor esetetben ugye két felé kell építkezni, mert te dobolsz is.
1: Hát doboltam, most már nem nagyon, mert már megmondtam, unalmasnak találtam, meg a kezem is szétment, úgyhogy egy zenekar van, ez a Brain Dogs, ez egy ilyen Tom Waits számokat játszó banda, ami egy nemzetközi zenekar, angol, holland, osztrák, magyar koprodukció.
0: Azt a mindenit. De nyilván ez a, hogy mondjam, az életedben, a zenei építkezésben benne volt a dob is,
1: persze,
0: szerintem.
1: Persze, na hát akkor kerestem a kenyerem.
0: Pontosan, tehát hogy fejtsük meg egy kicsit, megtanultad a gitárt.
1: Igen, és akkor nem, és 9 éves koromban meg beiratkoztam zongorázni.
0: És akkor
1: zongor. Hát ma most például, vagy ma mostani időkben egy zongorázok, tehát nem nyúlok más hangszerre szinte, csak zongorához.
0: Azt a mindenit, akkor
1: koncerteken tényleg... nem, mert ott csomó dal így a gitár köré van így fonva, de hogy most például Műpával legutóbb ott csomó számot zongoráztam.
0: És akkor hogyan nézett ki gyerekként zeneiskola, autodidakta?
1: Volt, hát volt zeneiskola, a gitárt azt autodidakta módon azt tanult, teljes azt teljes mértékben, és akkor a zongorát azt tanultam, ott sokáig, és utána konzervatóriumban is ugye ott kötelező zongora volt, tehát ott is tanultam. A dobolást, azt mint olyat, mint dobfelszerelés, tehát azt teljesen autodidakta módon, mert klasszikus ütőhangszerre jártam.
0: Világos.
1: És hát a magyarul rock dobolást, vagy ezt úgy magamtól. Tehát az első koncert, ami 9 éves koromban volt, az a Dunajvárosi Gimnáziumban egy metal zenekar volt, amit a nagybátyám alapított, aki 7 éve volt idősebb nálam, minden ő volt gimnazista, és akkor nem volt dobos, és beugrottam 9 évesen dobolni.
0: Aztán.
1: És akkor láttam, akkor ültem életem először dobfelszerelésre. Tehát akkor valakinek dobfelszerelése volt, az már király volt. Tehát
0: abszolút.
1: Én 16 éves koromban vettem meg az első dobfelszerelésemet.
0: Wow.
1: Egész odáig olyan úgy doboltam minden koncerten, hogy nem volt dobfelszerelés. Akkor beültem a koncerten, ledoboltam, és aztán mentem haza, és akkor ütöttem az egy darab pergőt. Tehát, hogy...
0: Azért nézek így, mert ugyanígy kezdtem én is ütőtanszakon tanultam.
1: Te is ütőtanszakon doboltam.
0: 6 évig doboltam, és amit te mondasz, hát nálunk nem rock dobnak, hanem jazz dob tanszaknak tartották, és ugyanígy én marimbáztam a Talamba ütő együttesben, mit tudom én hány éves. Sárospataki zeneiskola, csak Gyula bácsi elment Miskolcra, én meg ezen annyira berágtam, hogy hagytam az egészet. De ki tudja, mi lenne, hogy dobolom. Na, hát figyelj. Na és akkor, és te a dobbal kezdted el a kvázi a zenélést, igaz? Zenekarozás.
1: Hát a zenek, igen, és akkor az 9 éves voltam, aznap is megettem össze a Tibivel, a kis Tibivel, nem adott hozzá a koncert. Ez 86-ban voltam.
0: Micsoda ismeretség.
1: Most, igen. És akkor utána egy ilyen fölvettek a konzervatóriumba, akkor 14 évesen felköltöztem Budapestre egy egyedül. A Bartók Béla zenevészeti konzervatóriumba klasszikus ütő szakra. És ugye mellette zongoráztam is, hát meg így ment egy gitározás az otthon, és akkor egy ilyen dunavárosi rockbanda így meghívott dobolni, és akkor Rolling Stones-okat játszottunk, és akkor elkapott így a rock and roll.
0: És identől kapott
1: és, azóta is ugyanazt csinálom. Azóta is tart.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Vendégem ma este a tehetséges zenész, Frank. És hogyan mentél tovább a pályán? Mikor lett ez a pesti karrier, úgymond, hát kibonta, vagy elkezdve?
1: Csak akkor kezdődött, mert én a Tibivel, a kis Tibivel jártam így az éjszakát.
0: Igen, mert
1: akkor...
0: itt már volt kis Tibis ismerettség, az azért fontos.
1: És akkor bemutatott csomó embernek, meg hát én voltam a kisöccse, hogy hordozott magával mindenhova, és akkor így csomó embernek bemutatott, és akkor kialakult egy ilyen ismerettségi köröm, meg bevitt ilyen mindenféle társaságba, és akkor valahogy így bekerültem ebbe a blues körbe, ami már Dunajvásba kezdődött, mert ezzel a Dunajvási zenekarra mi játszottunk, és akkor elkezdtünk a Quimby-vel is játszani, ilyen Tilos az Áll, meg hasonló helyeken.
0: Aztán.
1: És akkor így bekerültem így a zenei körforgásba, és akkor egy idő után mindenki velem akar dolgozni valamiért, és akkor volt, hogy 5-6 zenekarban játszottam egyszerre.
0: Csak címszavakban, csak egy-egy példát a hallgatók kedvéért.
1: Volt...
0: Hogyha emlékszel.
1: Volt egy olyan, hogy csomó mindenre nem is emlékszem, még a zenekarban.
0: Hát gondolom, sok minden volt.
1: Igen, tehát, hogy bekültem a blues körbe, és volt a Spudio D nevű zenekar, ami úgy volt, hogy Szabó Tamás szájharmonikázott. Ő onnan lehet is, hogy a régen a Palermo, ő egyik legjobb szájharmonikás Magyarországon, a Presszerrel, meg az Oránnal, meg uh-huh. a szájharmonikázott. A Lili GV-ből volt a gitáros, a Szűcs Gábor, Nemeth Zoli volt az zongorista, aki most a Hobóval játszik, azt hiszem. A Varga Laca volt a basszusgitáros, aki a Hiperkarmában is volt, most meg a Puffba, és én voltam a dobos, és akkor ez volt a zenekar.
0: Azt a mindenit.
1: És akkor játszottunk mindenhol. Tehát a külföldön is sokat játszottunk, meg akkor játszottam a Váci Eszterrel, akkor játszottam mindenféle alternatív zenekarok, rengeteg uh-huh. bandába játszottam.
0: Hát figyelj csak, egyébként ugye múltkor voltatok itt nem olyan régen nálunk Bércsesi Robival, Hiperkarma.
1: Igen. Ja, az a mondó című.
0: Így van, és ő idén 50, te majd jövőre. Igen. És hát egy kicsit fejtsük meg ezt, mert ott én imádtam, amikor így pár percben sztoriztatok régi dolgok. Albérlet, dobszerkó, a stúdió, ja, lemondták, igen, mert olyan állapotok voltak. Igen. Hogyan ismerkedtetek ti meg, és hogyan jött a Hiperkarma?
1: Ez kb. 99-ben volt, amikor a valaki elvitt egy, volt egy dunavesi haverom, aki így valahogy összeérse meg a Robival, és akkor elmentem Blabla koncertre. De előtte azt hiszem a Tibi ismertetett minket össze, a kis Tibi.
0: Kis Tibi.
1: Mutatott be a Robinak a Bahnhof nevű helyen.
0: Válomás.
1: És utána meg elmentem egy ilyen Blabla koncertre, hogy meghallgattam, elmondom, hát ez jó, de hogy így különösebben nem volt semmi fajta, nem mozgatott meg bennem semmit.
0: Ne figyelj őd a Robi, ne figyelj
1: őd. De hát ő ezt tudja, tehát hogy

0: mutatta a demókat is, és akkor
1: összeállt benned,
0: és akkor onnan hát akkor zenekar. És akkor valahogy így összehoztuk.
1: Azt a, figyelj csak, a többi pedig tényleg történelem.
0: Hát a többi... Igen, hullámvölgyekkel, elég erős hullámvölgyekkel, igen.
1: Én azt mondom, hogy hát nyilván most így összejönnek a szálak a Hiperkormával is, meg ott van a V-Cup, és ezekről még mind fogunk majd beszélni, de csak a beszélgetés következő felében, már így az aktualitások tekintetében. Viszont hoztál gitárt.
0: Igen.
1: Nagyon fontos, nagyon fontos. Egy kicsit mesélj róla, valamit, aha, ha vannak még gitárok, vagy bármi otthon.
0: Van sok gitárom. Igen.
1: Na mesélj. Ki ő, mi ő?
0: Ez egy Gibson.
1: Nagyon szép.
0: Akusztikus gitár. Jé, 185.
1: Mindenki írja.
0: Igen, hát hogy ki, Joel Cherizo használt ilyet, a Ron Wood, elég sokan, sok ember kezére vett a milyen hangszert. Most már 10-valahány éve
1: beszkűvöd.
0: Igen, szóval nagyon sok kilométert beleraktam már. Úgyhogy hát levakarhatatlan rólam. Stúdióban nagyon szeretik, mert nagyon jó akusztikus hangja van. Tehát ilyen... Már nem tudom, ez a rádión keresztül mennyire fog
1: hallatszódni. Nagyon szépen. Bemikrofonoztuk.
0: Igen, úgyhogy nagyon szeretem ezt a hangszert. Azon kívül van még egy 73-as Höfnerem, egy ilyen nagyobb testű ilyen jazz gitár, amit használtam régen, a Hiperkarmában sokat használtam, amikor gitároztam, olyan is volt. És akkor van még egy Telecasterem, az egy ilyen épített Telecaster, ami nem gyári, de jobb, mint a gyári. Tehát, hogy eredeti alkatrészekből van összerakva, és imádom, és azt is most már 10-valány éve azon játszom. Mi van még? Van még egy Squire, egy ilyen Squire-em, azt nem használom, uh-huh. És van még egy Takamin akusztikusom, azt sem használom nagyon. Hát ezt a hármat használom, van a Höfner, a Telecaster, és ez a Gibson.
1: És a Gibson.
0: Igen.
1: Van most egyébként dobfelszerelésed is?
0: Van.
1: Tényleg?
0: Van.
1: Hittem, hogy nincs.
0: Van, persze, ott van a stúdióban Vastinál. Hát mivel egyéb egyszer turnézok ezzel a Braindox nevű zenekarral, kell, hogy legyen dobom. Ez egy nagyon régi Premier dob, még nagyon régen vettem. Premier cég már nincs, tehát ez egy olyan régi dob, hogy már cég sem létezik. Úgyhogy van dobfelszerelésem, ezt egyéb egyszer elő is veszem, és már rohadnak róla a tokok le, meg minden, szóval borzasztó állapotban van. De a Tomvéd zenéje ez nagyon jól megy, mert az ilyen rozzog, csattogó, szóval na mindegy. Igen.
1: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Most a hazai gitárokat hallgatod. Vendégem ma este a tehetséges zenész, Frank. Egyébként, hogyha magadban nézel, akkor kicsit így stíluskavalkádokba menjünk bele, hogyha a mostani Franket nézzük, akkor milyen stílusok vannak rád a legnagyobb hatással. Aztán gitározunk is mindjárt, csak ez most így eszembe jutott.
1: Jelenleg vagy mi?
0: Jelenleg, hogy mikből építkezel, milyen irányok foglalkoztatnak téged.
1: Gustav Mahler, Richard Wagner, Kurták György, Igor Stravinsky.
2: Azt a mindenit.
1: Tehát rockzene az, meg popzene szóba se jön.
0: Nem, a rock se?
1: Semmit, nem is hallgatok.
0: Nem mondod?
1: Nem. Tegnap beraktam egy kis Serge Gainsbourgot mondjuk, de aztán az mégis popzene. Mit is hallgattam még tegnap? Nem nagyon hallgatok mostanában popzenét és rockzenét. Mindenben, mindent hallottam már szinte. Tehát nyilván vannak új dolgok, amikre így fölkapom néha a fejem is, hogy ez de jó. De hogy így nagyon olyan dolog, ami így nagyon megfogna már. Ezekben a zenékben annyi réteg van, amiket mondtam, hogy még mindig felfedezek benne századszorra is olyan rétegeket, amiket...
0: Egy popzenében
1: ennyi. Tehát igen, hogy ennyivel különbözik a mostani zenei kultúrának az akkoritól. Tehát mennyivel komolyabban gondolták a zenét és a zeneszerzést a zeneszerzők, mint most. Tehát most ez egy sokkal... Nem ítélem el a mostani dolgokat, mert nyilván a popzene az mindig alkalmazkodik az adott világhoz, tehát meg a zene is. Hogy ilyen világot élünk, ilyen a zenénk. Tehát ez egy tök természetes dolog. Csak én kevésbé tudok néha azonos. Azért vannak, na szóval, amikor például elmegyek Berlinbe szórakozni, akkor kapásból technopartiba megyek, mert imádom.
0: Hát hova máshova?
1: Hát igen, de hogy érted, szóval azt is imádom. Tehát, hogy nekem nincsenek ilyen határok, csak hogy mondjuk otthon zenét hallgatni, akkor jó, néha berakok Daft Punkot, meg néha ilyen technosabb cuccok közé szoktam hallgatni, tehát előfordul, de hogy így alapvetően Schönberg például, Arnold Schönberg, az is 12 fokú zene, szóval ilyenekben vagyok most benne.
0: Imádom. Na én azt mondom, egy kicsit szólaltassuk meg a hangszert. Kitaláltad közben, hogy mit játszanál el? Vagy teljesen random?
1: Hát, mondjuk egy... Van ez a szám, ezt ismétek a Dunántúl is láger címen. Még a Péter Fibor énekelte, meg a Új Zsuzsi.
0: Szerintem igen, ismerem.
1: És ennek van egy, eredetileg ez egy Tom Waits dal. És így szól angolul. If you want money in your pockets, top hat on your head, hot meat on your table,

Óriási volt, úristen, elhallgattam nap estig. Nagyon szépen köszönöm, Frank, a gitár is csodálatosan hangzik. Már is innen folytatjuk a beszélgetést, még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Vendégem ma este még pár percre a tehetséges zenész, Frank. Térjünk rá a tervekre. Azért már most, mert szerintem van miről mesélned. Ugye jövőre leszel 50 éves.
1: Igen, igen, igen.
0: Azt beszéltük korábban, hogy ott is lesznek mókák.
1: Igen.
0: Vannak-e, azt is beszéltük a múltkor, hiperkorva, de a hallgatók még nem hallották, vagy hát részben hallották. Ugye Frank Solo projekt, Wake Up, és még nem tudom én, mik vannak. Hát hogy áll az éved, és milyen tervek vannak, Frank?
1: Hát meg 20 éves lesz a Budapest Bár.
0: Ne is, felejts, igen, igen.
1: Az is ugye, és egy ilyen évfordulós év lesz most.
0: Akkor inkább kezdjük úgy, hogy hogy bírod, és mi fér bele?
1: Hát nekem minden belefér, ami zene. Tehát, hogy most készül a 10. lemezem.
0: Jaj, jó, volt, még az is.
1: Úgy volt, hogy kijön, de hát aztán nem nyertem az NK-nál egy fillért se, és sajnos...
0: De talán most.
1: De talán most, majd igen. Úgyhogy nem, kicsit nagyobb volumenű a dolog. Tehát
0: mesélted, hogy több hangszer, így
1: meg vonósok, meg
0: így van,
1: tehát, így hogy van. Kéne hozzá gempa, szóval, hogy ezt valahonnan szereznem kell, csak akkor tudom fölvenni. Uh-huh. Meg stúdióköltség, meg blablabla, na mindegy.
0: Szokásos, igen.
1: Úgyhogy, és nem tudok egy kis stúdióval, tehát ez a stúdió kell. És hát nyilván nekem adotta ugye a Vastag Gábor Vasti. Úgyhogy akkor a V-kappal koncert, ez nyilván az egy sokkal nehezebb ügy, mert ugye szanaszét vagyunk mindannyian.
0: Igen, ezt mesélted.
1: Tehát a papszabi ő eleve nem is nagyon zenélő, inkább így az üzleti élet, meg tévézés, meg stb.
0: Hát azt mondtad, hogy mikor visszakerül a színpadra, akkor azért
1: persze kijön belőle az állat, persze. Akkor nyilván a Begz az, ő meg 30Y-nal rengeteget játszik, a Baksa, Sós Attil, meg ő is 1000 dolgot csinál, tehát ott van a Rühös Foxy, meg mit tudom én, meg csomó más dolga van neki is, meg ír, meg könyvet ír, szóval, hogy az nyilván egy nehezebb dolog, nem tudom, hát eddig 2 lemezt csináltunk, ugye ott is én írom a zenét, úgyhogy nem tudom, hogy jövőre csinálunk elem ezt. Mert amikor viszont ez egy könnyű meló, mert összejövünk az Attilval, és egy dal 10 perc, tehát az...
0: A van iklet.
1: Hát az általában
0: az mindig van.
1: Az mindig van. Budapest, bár az 20 éves lesz, ott az nyilván az eléggé meg lesz.
0: Hát dolga. Meg az pörög, igen.
1: Igen, a Robival tervezünk egy-két közös dalt esetleg, de erre az új lemezre is lehet, hogy közösen írunk egy-két szöveget.
0: Uh-huh. Nagyon jó lenne.
1: A zene az már megvan, úgyhogy...
0: Megmondtad, hogy G-durba.
1: G-durba van mindenkit, amit rágondoltam, ami kedvenc hangneme.
0: A jövő 50-es, arról elárulhatsz valamit, vagy az tudjuk, hát, hogy lesz és még alakul?
1: Tudjuk, hogy lesz és alakul, vannak tárgyalások. Aha. Ezzel-azzal, egy-két fesztivállal, egy-két helyjel. Úgyhogy az nem akarok hülyeséget mondani, tehát nem tudom, hogy az egészből mi jön össze, mi nem jön össze. Most tárgyalásban van a menedzserem, mindenféle szervezővel, úgyhogy meglátjuk, hogy mi fog belőle összejönni. És azon kívül ugye most ki fog jönni még valószínűleg idén egy nagy játékfilm, amiben én vagyok a főszereplő.
0: Nem mondod.
1: És hát elkezdtem így a színészkedéssel is foglalkozni.
0: De
1: még, még nem volt, nem vagyok elég.
0: Még éppen volt annyi szabad időd.
1: Volt annyi szabad időm, hogy leforgattunk egy egész filmet.
0: Marha jó.
1: És akkor itt, tehát gyakorlatilag nyilván meg volt, tehát létre kellett hozzam egy karaktert, tehát nyilván nem magamat játszom, mert, uh-huh. mert én nem ilyen vagyok, mint amit a filmvásznomban lehet látni.
0: Igen.
1: Úgyhogy de szerepel benne a Péter Fibori, a Kemény Zsófitól kezdve, nagyon sokan vagyunk benne. Szóval, hogy de mi, az Agócs, persze, csomóan szerepelünk benne. Persze.
0: Gondolom címet még nem mondhatsz.
1: Dehogy nem, Repeta az a cím.
0: Repeta?
1: Aha, igen, és ez idén fog kijönni. Most benevezték egy külföldi fesztiválra, most nyilván várják, hogy
0: óriási.
1: Lesz-e visszafelel valami visszajelzés. Nyilván, hogyha nem, akkor is azért a magyar mozikban meg lehet látni.
0: Hát ez, figyelj csak, erre nem is számítottam. Nem féltelek, Frank.
1: Úgyhogy, de hát
0: minden van.
1: Én vagyok. Tehát gyakorlatilag rólam szól a film. Tehát, hogy
0: zseniális.
1: Nem való életemről, hanem ugye a filmbeli karakterem.
0: Hát a te karaktered a főszereplő.
1: Igen. Tehát körém van fűzve a film.
0: Nem vagy semmi. Na hát figyelj, Frank, még egy záró kérdést engedj meg nekem. Ha ajánlanod kellene a gitározást, mindig ez a műsor konklúziója,
1: igen,
0: akkor miért ajánlanád, neked mit adott, és úgy unblock a hangszeres játék, miért jó vagy fontos, hogy játszunk valamit?
1: Hát szerintem, még hogyha nem is vagy zenész, akkor is a zene az egy gyógyító erejű dolog. Hogyha nem is lesz zenész, mondjuk egy gyerek, akkor is szerintem tök jót tesz. Ezt a Kodály módszer is innen jön, és a Kodály is ugye ezt mondta, hogy maga az éneklés, a zenélés, az az idegrendszeredet és a fejlődő képességedet, a kreativitásodat, kiegyensúlyozottságodat, az élethez való hozzáállásodat, azt tudja alakítani folyamatosan.
0: Abszolút.
1: És ez egy tök jó dolog, pláne szerintem még gyerekkorban tök jó, hogyha elkezdi az ember. Egyszerűen pár akkorddal el tudsz játszani egy rohadt jó dalt, és az már egy jó dolog. Tehát a zongorázás az egy kicsit bonyolultabb dolog. Persze annak ellenére, hogy a zongorázás a sokkal átláthatóbb mindenkit, nem látod az egészet egybe, igen, a gitárt nem. De mégis egy valahogy egy könnyebben megfogható dolog, könnyebben. Egy hangszer van a kezedben. Ugye a zongoránál nincs hangszer a kezedben. A gitárnál ott tudsz válni a hangszerrel, azt mondom, hogy fogod a nyakát, mint egy nőt. Tehát, hogy jobban tudsz vele kapcsolódni kicsit, mint a zongorával szerintem. Egyszerűen el tudsz rajta játszani egy három akkordos dalt, ami működik.
0: Frank, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert és kitartást.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt egy órában Frankkel beszélgettem életről, zenéről és természetesen a hangszeres játék szeretetéről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Hazai Gitárok, amiben ezek után most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Frankkel beszélgettem életről, zenéről és természetesen a hangszeres játék szeretetéről. A jövő héten ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag.

0: veled. Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Az elmúlt hetekben többnyire a vízzel, illetve sokkal inkább annak hiányával foglalkoztunk itt a Holnap utánban, és ma ismét egy ilyen témával jövünk, mégpedig a Velencei tóról fogunk beszélgetni. A Velencei tó az elmúlt években gyakran került a hírekbe alacsony vízállása, az élővilág pusztulása, vagy épp a szárazra kerülő strandok miatt. Ma pedig megnézzük, hogy mi a jelenlegi helyzet, és milyen kilátásaink vannak hazánk egyik kiemelt turisztikai célpontjánál. A vendégem pedig dr. Boromisza Zsombor, a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszék egyetemi docense, tájépítész és nem mellesleg természetfotós, akinek mondhatni szakterülete a Velencei tó. Szervusz Zsombor, üdvözöllek!
3: Szervusz, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: És hát talán röviden kezdjük azzal, hogy neked mi a kapcsolódásod a Velencei tóhoz?
3: Talán a legfontosabb típusú érzelmi kapcsolódásom van elsődlegesen, hiszen már gyerekkorom óta, 0 éves korom óta ott nyaraltam, hosszú éveket töltöttem el ott, és később ez az érzelmi kötődés összekapcsolódott egy szakmai érdeklődéssel. Már a egyetemi diplomatervemet és a Velencei tóhoz kapcsolódóan kerestem és írtam meg, majd a doktori disszertációmat, és természetesen ez azóta is fennmaradt. Igaz, a szakmai fókusz az többször változott, érthetően az elmúlt években főleg vízmennyiségi kérdések irányába.
2: És hát, ha már ugye említed a vízmennyiséget, talán elsőként beszéljünk arról, hogy a jelenlegi helyzet az hogy néz ki, és akkor nyilván ennek kontextusában tudjuk majd elemezni az odavezető utat, illetve a megoldási lehetőségeket. Tehát a kérdés, mit kell jelenleg tudni a Velencei tó helyzetéről?
3: Ha valaki most elmegy a Velencei tóhoz, akkor azt fogja látni, hogy néhány partszakaszon nagyon kellemesen lehet strandolni, de kisebb vízben találja magát az ember, és lesznek olyan partszakaszok, ahol kiszáradt, nagyobb, kopár partfelületekkel fog találkozni. Azt gondolom, hogy ezek az első szubjektív, de meghatározó benyomásai az embereknek. Ehhez talán hozzá kapcsolható egyetlen egy tényszerű adat. Az Agárdi vízmérce szerint jelenleg 2026. július közepén a Velencei tó vízállása 35 cm. Kontextusba helyezve, a korábbi negatív, legalacsonyabb rekord 1934 óta mérik a Velencei tó vízszintjét, 53 cm volt, tehát már majdnem 20 cm-rel vagyunk a legutóbbi negatív rekord alatt, és még csak a nyár közepén tartunk.
2: Ez egy történelmi mélypont, akkor gondolom, és akkor van valami becslés arra vonatkozólag, hogy hol lehet ennek a vége, vagy ezt azért nem lehet megmondani?
3: Teljesen pontosan értelemszerűen nem tudjuk megmondani, mert nagyon erősen az időjárástól függ, amiben főleg a hőmérséklet, a szél és a csapadék mind meghatározó tényező lesz. De az biztos, hogy amikor egy meleg, ráadásul meleg, szeles napunk van, akkor akár egy centimétert is csökkenhet a tó vízszintje. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nyári hónapokban, június, július, augusztus egy 6-8 centit szinte mindig csökkent a tó vízszintje, és az elmúlt években láttuk, hogy akár október elejéig nagyon kellemes 20-25 fok fölötti hőmérséklet tud lenni, tehát a legalacsonyabb vízállás potenciálisan akár szeptember végén is várható.
2: És egyébként, hogyha itt elérjük akár a nullát, ez azt jelenti, hogy kiszárad a tó?
3: Ez egy viszonyítási alap, amivel tendenciákat lehet nyomon követni. A Velencei tónál egy ilyen meghatározó van, ez az Agárdi vízmérce. Természetesen vannak a tónak mélyebb részei, Dinnyésen, illetve a Velencei evezős pályánál, ahol szinte biztos, hogy összefüggő nyílt víz fog maradni, de hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor várhatóan még kisebb tófelületet, még nagyobb kiszáradt partszakaszokat, és akár kicsit ilyen egymástól elváló részmedencéket, tehát ilyen megosztott nyílt vízfelületeket is fogunk látni, ilyen zátonyok, szigetek fognak megjelenni itt-ott a vízben.
2: És azokra a célokra, amelyekre jellemzően használjuk a tavat, ugye strandolást már említetted, de vízisportokat említhetnénk, horgászat, ezek a jelenlegi vízszint mellett még fenntartatóan tudnak működni, vagy ezeket most már ezen a nyáron el kell felejtenünk?
3: Azt gondolom, hogy a strandolás az néhány partszakaszon azért, mert tartósan meg tud maradni. tudni. Nyilván nem mindegy, hogy melyik partszakaszokról beszélünk. Például említettem, hogy az Agárdi partszakaszon várhatóan azért még lehet élvezni, Velencén és Gártonyban is vannak még olyan partszakaszok, de egyre kompromisszumosabb lesz, több lesz a korlátozás. És ez jelentős részben nem csak a víz mennyiségével, hanem a minőségi kérdésekkel is erősen össze fog függni. Más használatok is megérezhetik ezt a hatást. Említetted a horgászatot, biztos vagyok benne, hogy szintén egy erős kárvallottja lehet, nem csak a vízmennyiség miatt, hanem akár a halállományra gyakorolt hatásokon keresztül. Biztos, hogy vannak olyan vízi sportok, ahol például valami kis merülésű sporteszközökről van szó, nagyon népszerűek a szapok, biztos vagyok benne, hogy azt még hosszú távon lehet használni, vagy lehet látni, hogy akár a szörfösök is jelenleg is jól kihasználják és élvezik a tavat.
2: És ha már vízminőség, ugye hallani arról, hogy egyre savasabb a tó, vagy a sótartalma az növekszik, a algásodásokról is néha lehet híreket hallani, ezek mennyire befolyásolják a tó használatát? Tehát például strandolóként mennyire vagyok biztonságban, hogyha belemegyek ebbe a vízbe?
3: Biztos, hogy kompromisszumot jelenthetnek, és folyamatos odafigyelést igényelnek. Alapvetően a strandolásnak az egyik fő kritériuma az, hogy bakteriológiai szempontból megfelelő legyen a fürdővíz, amit használunk, és ahogy ez egyre kisebb, egyre intenzívebben felmelegszik, megváltoznak a benne lezajló biológiai folyamatok, kétségkívül ennek a kockázata meg fog nőni. Tehát várható, hogy akár ilyen szempontból is lesznek a nyár folyamán a későbbiekben további korlátozások. Jelenleg inkább azt látjuk még, hogy bizonyos strandokat, fizető strandokat ingyenesen használhatóvá tettek az önkormányzatok, ezzel is próbálva segíteni a helyi turizmust és a tó vonzerejének megőrzését.
2: Feltételezem, hogy most ők is nehéz helyzetben vannak, illetve érzékelik azt, hogy itt bizony egy komoly kihívással kell szembenézni.
3: Igen, és ez egyértelműen meg is jelenik a kommunikációban, és én teljesen megértem azt a közhangulatot, ami akár az önkormányzatok, akár a tóhoz kötődő vállalkozók, főleg ugye az üdülés turizmusban dolgozók részéről megjelenik, tehát biztos vagyok benne, hogy ezt nem lehet elengedni, és fontos szempontként kell a jövőbeni döntések során is figyelembe venni, hogy mik lesznek ezek az irányok és döntések, ez persze egyértelműnek nem merném nevezni.
2: Az, hogy már ilyen helyzet alakult ki a tavon, az egyébként mondjuk egy egyszeri, tehát a melegnek, a hőkupolának, ugye, ami itt volt például június folyamán, az aszályos nyárnak, illetve tavasznak köszönhető, vagy ez inkább egy évek óta húzódó folyamatnak az eredménye?
3: Az, hogy ezt a jelenséget most látjuk, megéljük, és ilyen figyelmet kapott, ez hozzátartozik, hogy a tónak a természetes tulajdonságai erre hajlamossá tették. Erről is érdemes lesz beszélni. A kérdésre a rövid válasz viszont valóban az, hogy egy olyan korszakot élünk meg, ahol az időjárás és az éghajlat erősen fokozza ennek a hatását, és itt elsősorban arra kell gondolni, hogy van egy évek óta tartó halmozott csapadékhiány, amihez hozzájátszanak azok a magas hőmérséklet a kánikula következtében kialakuló intenzív párolgás, ami értelemszerűen felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Ez ilyen szinten talán a 20. században nem volt jellemző, tehát kétség kívül valami pluszról, valami extráról kell beszélnünk, de ez nem vonja ki a képletből a tó természetes tulajdonságaiból adódó sérülékenységet vagy kockázatot.
2: De ahhoz, hogy megkapjuk a válaszokat azokra a kérdésekre, hogy hogyan tudunk változtatni a kialakult helyzeten, a velencei tó múltjába is vissza kell tekintenünk, úgyhogy ezzel fogunk visszajönni a szünet után, maradjatok velünk!
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után!

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Boromisza Zsombor, és a Velencei tóról beszélgetünk. Ugye az első részben megnéztük azt, hogy hogyan jutottunk el a mostani helyzethez, ugye egy történelmi mélyponthoz a tó vízszintjét illetően. Most pedig megnézzük azt, hogy tulajdonképpen hogyan jutottunk el idáig, és talán kezdhetnénk azzal, hogy megnézzük a tó történetét, mondjuk addig a pontig, ameddig elkezdődtek a tó körüli fejlesztések.
3: Igen, én ezt nagyon fontosnak gondolom, mert a jelenlegi helyzet megértése és a változtatási, beavatkozási lehetőségek miatt is érdemes értenünk ezt a tavat. Ez a tó egy természetes tó, földtörténeti szempontból aránylag fiatalnak számít. Amit fontos tudni róla, hogy a vízgyűjtő területe, tehát az a környező táj, ahonnan összegyűjti a különböző vizeket, aránylag kicsi. Maga a tó is, tudjuk, Magyarországon nagy tónak számít, de még így is aránylag kicsi, ezzel a 24 négyzetkilométerrel, illetve sekély. Az átlag vízmélysége 1,5 méter. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész tó úgy viselkedik, mintha part lenne, hidrobiológiai értelemben. És ami még nagyon fontos, hogy itt a hazai kontinentális klímán, ahol tudjuk, hogy néha esik, néha szárazság van, néha meleg van, néha hideg van, teljesen természetes, hogy ingadozik a vízszintje, változik a vízszintje. Ez a szabályozás előtt azt jelentette, hogy akár 10-szeres méretkülönbségek is lehettek a tóban, és valóban ismerjük a történelmi feljegyzésekből is, hogy néha valamilyen szinten kiszáradt. Kétségkívül ezeknek a gyakorisága lehet, hogy nem volt olyan intenzív, mint amit jelenkorunkban az éghajlatváltozás következtében tapasztalunk. Tehát kicsi, ingadozó vízszintű tó, aminek a vízfelület nagy részét valamilyen mocsári növényzet nádas borította. Nagyjából így kell elképzelni a Velencei tó természetközeli karakterét, és az az érdekes, hogyha most ránézünk a tóra, majdnem, hogy elkezd jobban hasonlítani ehhez a természetes karakteréhez, így, hogy a vízszintje drasztikusan elkezdett lecsökkenni.
2: Mert hogy újra megjelent például az a növényzet, vagy az az állatvilág, erre gondolsz?
3: Így van, hiszen a beavatkozások következtében változott meg például a nádas borítás aránya, korábban a tó vízfeletének 2/3-át borította nádas, egy beavatkozás következménye is eredménye, hogy ez 1/3 körüli arányra csökkent le, de ez már a 20. századnak az eredménye.
2: És hát mielőtt ezekre a fejlesztésekre rátérnénk, ha jól tudom, 1860-as évek környékén volt az utolsó kiszáradása a tónak. Ha azt az akkori kiszáradást összevetjük a mai kiszáradás közeli helyzettel, talán nem túlzok, hogyha ezt mondom, miben különbözik a két állapot a tónak?
3: Azért nehéz az összehasonlítást megtenni, mert azért olyan pontos információink nem állnak rendelkezésre, hogy az a kiszáradás az akár egy mostanihoz hasonló alacsony vízszintet jelentette, vagy még kisebb szinte a nyílt vízfeletek teljes eltűnését. Biztos, hogy jelentősen leapadt a Velencei tó vize. A különbség talán még, ha egy dolgot teltek hozzá, nem csak abban lehetett, hogy akkor még kisebb volt a víz, vagy esetleg több volt, hanem hogy volt-e mondjuk a használatnak, a hasznosításnak alternatívája. Leginkább ez az, ami híressé vált, hogy huszárok gyakoroltak a Velencei tó medrében, illetve abban az időben akár valamilyen mezőgazdasági, leginkább legeltetés, hasznosítás is szóba jöhetett. Most látjuk, hogy sokkal nehezebben találjuk a helyünket, hiszen egy konkrét elképzelésünk van arról, hogy mire szeretnénk hasznosítani a tavat, de nem szeretnék ezzel még teljesen előre szaladni.
2: Viszont akkor ugye a szabályozások, hogyha már több ízben szóba került, mit kell tudni ezekről, miért indultak el, milyen célt szolgáltak, és miben változtatták meg a tó karakterét?
3: Gondolom, hogy általában, ahogy az ember hozzányúlt a természethez, az nagyon sokszor arról szólt, hogy valami konkrét használathoz szeretnénk igazítani a természeti adottságokat. Ez a vizekre nagyon igaz. Látjuk nagy folyóinknál is, hogy elsősorban mezőgazdasági célok, területnyerés, az áradások kiküszöbölése, területek beépítése voltak a prioritások. Hasonló tendenciákat látunk a Velencei tónál is, és először ahhoz nyúltak hozzá, hogy ne legyen túl sok víz, hiszen először a tónak a levezetése indult el, illetve egy jelentős változás szintén a 19. században, hogy megépült az a vasút, ami végigfut egészen a Balatonnak és a déli partján, és ez bizony azért különböző élőhelyeket elvágott egymástól. A Velencei tavat és a tótól délre lévő vizes élőhelyeket, amit ma részben Dinnyési Fertő néven ismerünk. Tehát elkezdtük szabályozni a tónak a vízszintjét, ha túl sok van, tudjunk megszabadulni tőle, ne öntse el a környező településeket, illetve egy infrastruktúra elemet helyeztünk el a déli parton, ami nyilván valamennyire be is korlátozta azt, hogy ennek hogyan fog változni a természetes karaktere. Következő jelentős ciklusban viszont ugrunk a történelemben a 20. század közepére. 1960-as, 70-es évek. A tó karakterét alapvetően átalakító folyamatok. Létrejön egy Velencei Tavi Intéző Bizottság, és a cél, hogy üdülő tavat hozzanak létre, közel van a fővároshoz, és kedvező adottságokkal rendelkezik. Ennek érdekében először is nagy nyílt vízfelületeket hoznak létre. Kotrás történik, iszapot, nádas távolítanak el. Állandó partot alakítanak ki a partvonal jelentős részén. Még könnyebb, közelebb építeni a parthoz. Balatonról is jól ismerjük ezeket a beton partvédő műveket, kikötőket, csónakhajókikötőket, illetve a strandokon is ezek vannak. És a harmadik lépés, hiszen már a vízszintet szabályoztuk, a partot szabályoztuk, semmi nem akadályozza meg a tó körbeépítését. A 70-es években még volt egy vízszintet érintő beavatkozás, mégpedig két víztározót hoztak létre, amik elvileg a tó vízpótlását szolgálták. Később bebizonyosodott, hogy ezek inkább éven belüli kisebb szélsőségek kompenzációjára alkalmasak, mondjuk egy jelenlegihez hasonló sok éves csapadék hiány megoldására már nem alkalmasak ezek a létesítmények. Röviden így foglalható össze ezekkel a lépésekkel a tószabályozás története.
2: De akkor, amit mondasz, abból az is következik, hogy tulajdonképpen a 20. században, vagy mondjuk az elmúlt bő 150 évben, ugye azt mondtuk, hogy 1860 óta igen, nem száradt ki a tó, nem kellett olyan szintű vízszint ingadozással, vagy ugye kiszáradás közeli állapotokkal szembenézni, mint amilyennel ma kell szembenéznünk.
3: Igen, valóban. Egyrészt az időjárási éghajlati körülmények az elmúlt 100 évben a mostanihoz hasonló extrém körülményeket nem hoztak létre, illetve azok a szabályozási rendszerek, amelyek vagy a levezetést, vagy valamilyen keretek között a pótlást tudták szolgálni, ezek ezt ki tudták kompenzálni. Nyilvánvaló alacsonyabb vízszintek azért az elmúlt néhány évtizedben is voltak. 90-es évek elején is voltak, de nem a jelenlegihez hasonló mértékű szintű.
2: Ugye az egyértelmű, hogy ezek a szabályozások mit adtak az embernek, aki használta a tavat, de az élővilág szempontjából

0: szerűen. Az élővilághoz talán egy fontos tényező még, hiszen volt egy konkrét, célzott beavatkozás a tó élővilágában. Nevezetesen 1974 óta kizárólag horgászati, tehát semmilyen halászati tevékenység nincs a Velencei tavon, és értelemszerűen főleg olyan halfajok telepítése történt, amelyek relevánsak, népszerűek célfajai a horgászatnak, és mivel szép nagy nyílt vízfelületeket hoztunk létre, lehetett olyan halfajokat telepíteni, amelyek jól érzik magukat ebben a magas, tartósan magas nyílt vízben.
1: Akkor most látjuk azt, hogy hogyan jutottunk el a mai állapotokig, a mai helyzetig, viszont akkor a folytatásban nézzük meg, hogy milyen más értelmezési keretekben tudunk gondolkozni a mostani helyzetről, mert hogy van olyan elképzelés, hogy nem feltétlenül vízhiányról beszélünk, hanem sokkal inkább egyfajta alkalmazkodási válságról, úgyhogy maradjatok velünk a szünet után, innen fogjuk folytatni.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez még mindig a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem dr. Boromica Zsombor, és a Velencei tóról beszélgetünk. Az adás első felében megnéztük azt, hogy mi a jelenlegi helyzet, és most már azt is tudjuk, hogy hogyan jutottunk el idáig, milyen fejlesztések valósultak meg a tó környékén az elmúlt 100-150 évben. Viszont most beszéljünk egy kicsit arról, hogy Zsombor, neked nemrég jelent meg egy cikked a Velencei tóról a klímaváltozással, illetve fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó Másfél Fok portálon, és ebben azt írod, hogy nem vízhiány van, hanem sokkal inkább egyfajta alkalmazkodási válság. Ez mit jelent?
3: Vízhiány van, de azért is tartottam fontosnak ezt a címet, illetve ezt a megfogalmazást, mivel az értelmezés, ahogy te is fogalmaztál, nagyon fontos. Mit kell látni, és milyen következtetést kell levonni abból, hogy most ilyen kicsi a tónak a vízszintje. És valamennyire érintettük is, hogy azok a használatok, amelyek alapvetően a Velencei tavi turizmus húzóágazatai, egy ilyen helyzetben elég korlátozottá válnak. Adott esetben nem lehet mindegyiket folytatni, és itt főleg a fürdőzés és a horgászat az, ami látjuk, hogy alacsony vízszintnél, illetve az ebből levezethető vízminőségi problémáknál erős kockázatot jelent, és fel kell tenni azt a kérdést, hogyha nagyobb gyakorisággal esetleg bekövetkeznének ilyen kisvizes időszakok, akkor hogyan kell kezelnünk a Velencei tó használatát, és vannak-e alternatíváink esetleg másfajta hasznosításra, amelyek sokkal jobban tolerálják, hogy néha kisvíz van, néha nagy víz van, tehát itt az alkalmazkodáson és a rugalmasságon van a hangsúly.
2: Ugye már említettük, hogy a 19. századi kiszáradás idején huszárok gyakorlatoztak a tómederben, de gondolom ez most nem opció, vagy reméljük nem
3: reméljük.
2: Opció. Hogyan néz neki ma egy ilyen rugalmas alkalmazkodás? Hogyan tudnánk használni a tavat, hogyha ilyen alacsony, illetve még alacsonyabb lesz a vízszintje?
3: Egyrészt lehet abban gondolkozni, hogy azért nagyon sok olyan példa van Európában, ahol a tó elsődlegesen egy látványelem, és nem feltétlenül csak arról szól a helyi gazdálkodás szolgáltató szektor, hogy a tavon megvalósuló tevékenységek szükségesek hozzá. Példákat fogok mondani, és nem biztos, hogy ezek a kizárólagos megoldások. Semmilyen szélsőséget nem is szeretnék sugallni. De az biztos, hogy például a Tiszatavon folytatott ökoturisztikai tevékenység, ami a természeti értékek megfigyelésén és az erre épülő szolgáltatásokon alapszik, ez sokkal jobban működik akkor is, hogyha itt néha kis víz van. És itt akár eljuthatunk oda is, hogy az élővilág számára milyen hatást gyakorol ez a kis vízszint, mert azt látjuk, hogy egyértelműen nem lehetne azért azt mondani, hogy egy ökológiai katasztrófáról beszélünk. Vagy még egy példát mondva, szerencsére a Velencei tónál is azért a kerékpáros turizmus nagyon népszerű az elmúlt évtizedben, ez biztos, hogy jelenlegi formájában is tud működni, ahogy akár helyi döntéshozók is szoktak fogalmazni, ez a fürdőnadrágos turizmus lehet, hogy végiggondolandó, felülvizsgálandó.
2: Ez egyik oldalról érthető, viszont a másik oldalról felmerül az a kérdés, hogy mondjuk akinek nyaralója van a tóparton, vagy esetleg ott üzlete van, gazdasági tevékenységet folytat, ami szorosan kapcsolódik ahhoz a fajta turisztikai használati módhoz, ami jelenleg meghatározó a tó partján vagy a tó körül. Őnekik mit lehet mondani, vagy ők hogyan tudnak változtatni?
3: A felvázolt használati felülvizsgálat, az alkalmazkodó használat, ez biztos, hogy egy hosszú távú elképzelés. Viszont hosszú távon valami ilyenben látom a valós stratégiát. És akkor itt be lehet hozni azt, hogy de mit lehet, vagy mit kell csinálni rövid távon. Egyrészt lehetnek olyan vízmennyiségi, vízminőségi állapotok, ahol akár valamilyen halálománymentésre, vagy hasonló intézkedésre lehet szükség. Ez tényleg egy mondjuk oxigénhiány esetén. Erre már most elkezdett felkészülni az Országos Horgászszövetség, sőt már levegőztetős most is van a tavon. Vízpótlás. Talán az egyik legizgalmasabb és legmegosztóbb kérdés, hiszen a közbeszédben leginkább erről van szó.
2: Ugye említetted az ökológiai katasztrófát. Sokan beszélnek arról, hogy most már itt tartunk, te viszont ebben az említett cikkben ezt vitatod. Mi az okod erre, illetve mi az, ami azt mutatja, hogy esetleg itt más értelmezésnek is van helye?
3: Az élővilágra gyakorolt hatások mindig nagyon összetettek. Nem lehet azt mondani, hogy nettó pozitív vagy negatív. Még akár szélsőséges példát is mondhat, mondhatnék, hogy ha teljesen eltűnne a Velencei tóból a víz, akkor is lennének nyilván olyan madárfajok, olyan emlősfajok, amelyek a kiszáradt tómederben találnák meg pont azt a felszabaduló nist, azt az élőhelyet, ami számukra optimális. Biztos, hogyha itt alacsony lesz a vízszint, akkor halállomány, a jelenlegi halállomány sérülni fog. Biztos, hogyha kiszáradnak a tó nyugati részén lévő nádasok, akkor az ott költő madárfajok jobban ki lesznek téve szárazföldi ragadozóknak, vagy akár a vaddisznót is beleérthetjük ebbe. Ugyanakkor azt is látni kell, ahogy te is mondtad, hogy számos növényzet elsősorban a vízminőség szempontjából, élőhelyi szempontból meghatározó nádas ebben a félig kiszáradt vagy nagyon alacsony vízben tud terjedni. Ugyanez igaz hínártársulásokra is. És lehet említeni példát állatvilágra, most az ember kimegy a Velencei tó partjára, nem lehetetlen két fokozottan védett természetvédelmi szempontból fontos madárfajjal is találkozni, az egyik a gulipán, a másik a gólyatöcs, amelyek gázló madárként pont ebben a kis vízben találták meg az optimális életfeltételeiket. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés.
2: Tehát akkor inkább egyfajta átalakulásról beszélhetünk ökológiai értelemben, sem mint arról, hogy itt egy katasztrófa helyzet állt elő.
3: Igen, így van. Mi megszoktunk egy állapotot, azt az átalakított állapotot, és azt tekintettük természetesnek. És azt az élővilágot is, ami ehhez alkalmazkodott. És ahogy mondtad, most átalakulás van, ráadásul a tónak a természetközeli eredeti karaktere irányába történik egy átalakulás, csak ez a mi szemünk számára szokatlan, hiszen lehet, hogy 200 éve nem láttunk ilyen jellegű élővilágot sem, mint ami most van.
2: És akkor elképzelhető, hogy ezt a fajta változást, ami a természetben lezajlik, ezt kell az emberek fejében is tulajdonképpen lemásolni, és ezt kell átkattintani a fejünkben, hogy egy picit másképp tekintsünk a tóra, és ezek között az újfajta körülmények között megtalálni azt a fajta, akár legyen ez kikapcsolódás, szórakozás, természetnek a megfigyelése, vagy akár gazdasági tevékenység, ami ugyanúgy végezhető, és ugyanúgy egyébként jól tudjuk magunkat érezni a tópartján.
3: Igen, talán egy olyan példát lehetne mondani, hogy ha egy barátunk vagy ismerősünk személyiségét figyelmen kívül hagyjuk, akkor egyrészt mi állandóan csalódni fogunk, ő meg frusztrált lesz, mert nem fogja azt hozni, amit úgymond mi elvárunk tőle. Lehet, hogy erős a hasonlat, de biztos, hogy egy csomó csalódástól és nagyon sok energiabefektetéstől megkíméljük magunkat, beleértve ebbe akár a helyi turizmusnak a problémáit, hogyha nem próbálunk bizonyos természeti realitásokat hosszú távon figyelembe venni.
2: Összegezve akkor talán mondhatjuk, hogy a beépítések, a fejlesztések, illetve az az elképzelés, hogy a Velencei tónak egy állandóan magas vízszintű tónak kell lennie, ez lehet a probléma gyökere. Vajon ezt ki lehet-e már mondani, illetve átkattant-e már az emberek, akár az érintettek, akár a döntéshozók fejében ez a kérdés?
3: Semmiképpen nem szeretném túl romantizálni ezt a jelenlegi helyzetet, hiszen ha eddig nem történtek meg olyan intézkedések, amelyek a tartósan magas vízszinthez kiépített, kialakított turizmus szerkezetváltására irányulnak, akkor most azt gondolom, hogy a döntéshozóknak valami rövid középtávú vízpótlásban gondolkozni kell. De hosszú távon biztos vagyok benne, hogy minden döntéshozónak, helyi vállalkozónak, helyi lakosnak az az érdeke, ha elkezd felkészülni arra az eshetőségre, ami egy valószínűnek tűnő eshetőség, hogy nem lesz garantálható a megszokott 70-es évektől kialakított tartósan magas vízszint, és bizony el kell kezdeni szép lassan, de egyértelműen egy olyan stratégiát kialakítani, hogy hogyan tudunk olyan használatot folytatni, hogyha itt ingadozó vízjárás van, és néha kis víz van.
2: Hát akkor ezzel fogunk tovább menni, és megnézzük a megoldási vagy alkalmazkodási lehetőségeket, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Boromisza Zsombor, és a Velencei tóról beszélgettünk. Az adás eddigi részében megnéztük, hogy mit kell tudni a tó múltjáról, illetve láttuk azt is, hogy jelenleg milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. Most viszont térjünk rá a megoldási lehetőségekre, és elsősorban beszéljünk talán a legtöbbet emlegetett témáról, ez pedig a vízpótlás kérdése. És ugye ennek kapcsán lehet hallani a Dunavizének a felhasználásáról, tisztított szennyvízről, esetleg a korábban használt víztározóknak a helyreállításáról. Mit gondolsz ezekről, illetve melyiket tartod reálisnak?
3: Jelenleg van egy olyan halállomány és egy olyan kialakult turisztikai infrastruktúra, amelyhez rövid középtávon valamilyen vízpótlásban valószínű gondolkozni kell. Ma már ezeket nem engedhetjük meg hatásvizsgálatok, hatástanulmányok nélkül, hiszen én azt vallom, hogy nem mindegy, hogy milyen minőségű vizet és milyen áron, és nem most a gazdasági értékében, hanem akár az ökológiai hatást tekintve. Ez akár a Velencei tóra gyakorolt hatás, akár az a hatás, ami a valahonnan elvettük irányából értelmezhető. Szinte évtizedek óta téma ez, úgyhogy már valóban nagyon sok alternatíva összegyűlt. Amiket említettél, valamilyen felszín alatti víz, karsztvíz, ennek lehetnek bizonyos jogi akadályai, illetve meg kell vizsgálni, hogy nem kockáztat-e esetleg valamilyen ivóvíz készleteket, amihez más érdekek kapcsolódnak értelemszerűen. Tározók. Hát ott van az a két zámoi pátka, amit kifejezetten azért csináltak a 70-es években, hogy pótolja Velencei tó vizét. Most ezek teljesen szárazak, úgymond átfolyásos rendszerben működnek, tehát ami oda beérkezik, a Császárvíz nevű vízfolyásba, az átmegy rajtuk keresztül, ott nem fogják meg, egyenesen a Velencei tóba jut. Kétségkívül lehetőség van arra, hogy ezeknek az infrastruktúráját, kotrását, stb. Elvégezzék, bár én nem ezt tartanám a legoptimálisabbnak, hiszen azért, amikor víztározókat építünk, ott helyben egy elég jelentős párolgási veszteség történik. Ha már valahol párolognia kellene, az inkább a Velencei tóba legyen több víz, és ott párologjon. Ilyen szempontból sokkal optimálisabbnak tartják, hogy igen, a vízgyűjtőn tartsunk meg vizet, de nem feltétlenül nyílt vizes, szemnek szép víztározókba, hanem úgymond a talajba, tehát a mezőgazdaság, agrárium témakörére kezdünk el átevezni, hogy hogyan lehetne lassabban levezetni a vizeket és a talajban ennek a megtartását, megőrzését, beszivárgását erősíteni. Dunavíz, ez biztos, hogy egy jelentős infrastruktúra beruházást igényel, tehát ennek költsége van, itt vizet kell A-ból B-be szállítani, és felmerülnek azok a kérdések, hogy mondjuk néhány évtized múlva ugyanúgy rendelkezésre állnak ezek. Számításba kell vennünk azt a fajta kiszolgáltatottságot, hogy alvízi országként nem tudjuk, hogy a Duna belvízi országai mit terveznek, ott hogyan változik az időjárás, az éghajlat, tehát nagyon sok ha van a történetben, amit szerintem felelősséggel senki nem tud kimondani. Kétségkívül a kockázatok, plusz tegyük hozzá, hogy akár a tisztított szennyvíznél minőségi kérdések, azok a gyógyszermaradványok, stb. Illetve az egyáltalán teljesen eltérő vízminőség milyen hatással van. A tisztított szennyvíznél még talán hozzájátszik a képlethez, hogy az van-e olyan mennyiség, ami indokoltá teszi, hogy ebben valóban olyan beruházásokat tegyünk, figyelembe véve, hogy milyen minőségi kockázatot vállalunk mellette. Tehát ezek nagyon összetett kérdések, biztos vagyok benne, hogy ezekre készülnek hatástanulmányok a döntéshozók számára.
2: És ha jól veszem ki a szavaidból, arra sincsen semmilyen garancia, hogyha bármelyik meg is valósulna, az valódi hosszú távú választ nyújtana erre a kihívásra.
3: Hogyha tartósan ilyen trendek lesznek az éghajlatban, akkor itt olyan országos kérdések fognak fölmerülni, amik elkezdtek szerencsére felmerülni a közbeszédben, az agráriumban a döntéshozók részéről, amelyek alapvetően meg fogják kérdőjelezni azt a kérdést, vagy meg fogják kérdőjelezni azokat az alternatívákat, amik arról szólnak, hogy A-ból B-be vigyünk vizet, és csak azt a kérdést teszik fel, hogy honnan pótoljuk a vizet, sokkal inkább a víz megtartás és a használatban való alkalmazkodás és takarékosság irányába fognak vezetni.
2: A rajtad múlna, te milyen konkrét lépéseket tennél?
3: Ha rajtam múlna, akkor minél előbb elvégezném ezeket a hatástanulmányokat, hogy lássuk, hogy mondjuk egy 5-10 éves távlatban szóba jöhet-e ezek közül valamelyik műszaki megoldás. És biztos, hogy elkezdeném kidolgozni ezt a stratégiát, ami mondjuk egy 50 éves időtávlatban kezeli az alkalmazkodó fent fenntartható vízgyűjtő léptékű területhasználat és vízmegtartás stratégiáját, és talán még egy dolgot lehetne hozzátenni, a szemléletformálást, az oktatást, a megértés erősítését nem egy ilyen mellékes sidequestként képzelném el, hanem egy nulladik alapvető feltételként országos szinten az alkalmazkodásra fel kell készíteni a társadalmat.
2: Most ugye elsősorban azért nagyobb léptékű beavatkozásokról beszéltünk, de aki ott helyben él, vagy ott nyaral, van-e bármi olyan, amit ő is meg tud tenni?
3: Biztos vagyok benne, és ennek nem kell feltétlenül tó vagy tókörnyék specifikusnak lennie. Egész egyszerűen az ivóvízzel való takarékosság gazdálkodásra gondolok. Jelenleg nem nagyon érzékeljük ennek az értékét és szűkösségét, egész addig, amíg mondjuk nemrégiben Pest megyében is történtek ilyen ivóvízkorlátozások. És itt felmerülnek azok a hétköznap jól ismert dolgok, hogy mondjuk az autómosás, vagy ha kertünk van, akkor ne olyan kertet csináljunk, ami csak hatalmas mennyiségű öntöző vízzel fenntartható. És megint ehhez az előző témakörhöz kapcsolódva, azzal mindenki nagyon sokat segít, ha elkezdi megismerni ezeket a várható éghajlati trendeket, vagy akár a jelen esetben a vizek működésének természeti törvényszerűségeit, és olyan stratégiákat, olyan döntéshozatalokat támogat, amelyek hosszú távon fenntarthatóak és számukra is kiszámítható, fenntartható jövőt tudnak mondani.
2: Ha 10-15 év múlva újra leülünk beszélgetni a Velencei tóról, akkor mit gondolsz, hogy egy ökoturisztikai paradicsomról fogunk majd beszélni, vagy egy kiszáradt tómederről, amelynek a partját elhagyják az emberek?
3: Talán a kettő között érzem reálisnak, hiszen egy teljes ökoturisztikai berendezkedést ilyen időtávlatban lehet, hogy még nem lehet megugrani, de egy olyan tavat képzelek el, ahol kétségkívül több a vízhez kötődő növényzet, mocsári növényzet, sokkal több a nádas, hagyjuk, hogy nőjön, tud nőni, és lehet látni, hogy a partján sétáló emberek ezt már elkezdik elfogadni, és újra felfedezik maguknak. Már nem egy katasztrófa turizmus történik. Ez akár hozzá kapcsolható a part helyreállítás, part rehabilitáció témaköre. Biztos, hogy egy csomó betontól meg lehetne szabadulni, részben abból az okból is, hogy esztétikailag sokkal riasztóbb, amikor egy kiszáradt partszakaszon egy beton partvédőművet látunk. Ott egy enyhe lejtésű természetközeli part lenne, már is nem lenne ez ennyire riasztó látvány. Tehát egy természetközelibb és ezt élvező, sétáló, kerékpározó embereket már látok magam előtt.
2: Akkor alapvetően optimista vagy.
3: Muszáj annak lenni, ezért dolgozom, igen.
2: Nagyon szépen köszönöm dr. Boromisza Zsombornak, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Petőfi Rádió jelentkezik szombaton hajnalban is. Üdv neked, augusztus 15-e van, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos hallható, és igyekszünk egy kis energiát dobni feléd. Reméljük, hogy elkapod például Nikosz dalát, de most Bársony Bálinttal rádiózol meg a Magyar Rhapsody Projecttel. Ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar